Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A holland kormány megtiltaná, hogy 16 év alatti gyermekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta az NL Times hírportál, adta hírül az MTI. A kabinet szerint a gyerekek profit szerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten, írja az MTI. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. Emlékeztetett rá, a Magyar Állam kincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. Gárdai Ádám vehette át első ízben a paksi önkormányzat által nemrég alapított összetartozásért díjat. A díjátadóra a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett június 4-i ünnepségen került sor a paksi Dunaparton. Gárdai Ádám rádiónknak úgy fogalmazott, hogy bár ő lett nevesítve, de ezt a díjat a családjával együtt érte el.
2: Ezt mint ilyen családi díj kapta a gárdai család, tehát édesapámmal együtt én lettem nevesítve, de ezt együtt értük el.
1: A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás neki is, és édesapjának, Gárdai Györgynek is szívügye, folytatta Gárdai Ádám.
2: Ez édesapámnak és nekem is egy szívügyem, hogy a határon túli magyarokkal tartsuk a kapcsolatot elsősorban. Persze voltunk Reinhardshofenben is annak idején, tehát ott is a Stengerpali bácsival, aki a kapcsolattartója volt, beindítója volt ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, gyakran találkoztunk vele, de elsősorban a magyarok lakta testvérvárosok és a határon túli magyarok sorsa mindig is fontos szempont volt nekünk.
1: Az összetartozásért díjjal Paksváros képviselőtestülete azon személyek munkásságát ismeri el, akik nagyban hozzájárultak a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához. A gárdai család ebben élen jár, hiszen a város több testvérvárosi kapcsolata is az általuk szervezett Gastro Blues Fesztiválhoz kötődik.
2: A legelső szoros kapcsolat inkább Galántával alakult ki, és 98-ban a fesztivál alkalmával kötötte a két város a testvérvárosi szerződést, és utána rá, ugye náluk az a szokás Galántán, hogy 10 évente megújítják ezt a szerződést, 20 évre rá ugyanúgy a fesztivál alkalmával történt ez a megújítás az evangélikus templomba, a templomi koncertek előtt, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és hát Zentával is a fesztivál alatt történt jóval később már ez a testvérvárosi kapcsolatnak a beiktatása.
1: 8 év után idén megújul a Zöldfa és a Sebestyén utca. Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, hogy a Sárgödör tér és az evangélikus temető miatt nagy forgalmú utcákról van szó.
3: Volt délután 4:30 a Városházán egy lakossági fórum a Zöldfa utca és a Sebestyén utca felújításáról. Ugye úgy volt, hogy mintha ezt már egyszer átéltük volna, hiszen átéltük egyszer, 2018 decemberében volt lakossági fórum. A 2-vel ezelőtti önkormányzat ígérte meg az utca felújítását. Ugye ez faltól falig felújítás, nagyon rossz állapotú mindkét utca, sokan járnak arra Sárgödör térre, aki megy az evangélikus temetőbe, szintén arra jár, ott parkol, tehát van itt nagyon nagy forgalom. Volt lakossági fórum, fönn van, meg lehet nézni, elkészültek a tervek, megígérték, hogy legkésőbb 2000, az akkori önkormányzat, hogy 2019 végén kezdődik a beruházás. Hát csak 2019 őszén volt választás, és ugye ennek a körzetnek én lettem a képviselője. És én a jogfolytonosságba hiszek, tehát ha valami jó dolog, mindegy, hogy ki kezdte el, azt folytatni kell. Én, mint a körzet képviselője, 5 éven keresztül javasoltam minden évben a költségvetésbe, pénz is volt rá, lett volna rá, és a Paksi Deák Ferenc Egyesület, a PDF frakciója is javasolta, hogy ez az utcafelújítások történjenek meg. 5 éven keresztül a Fidesz-KDNP többség blokkolta mégis, pedig ugye ők kezdték el, tehát ők ajánlották, tehát most mi ezt megvalósítjuk, 7-8 évvel később, mert most arra van pénzünk.
1: A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Harcon június 25-én dél és 2 óra között, adta hírül közösségi oldalán Harckösség önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a faluház Vörösmarty utca 7 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm. Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.
5: Várj, nézd csak

0: Holland csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem tud támogatást ígérni az Eugen Tomák vezette bukaresti szakértői kormány beiktatásához, mondta Kelemen Hunor kedden, miután a miniszterelnök jelölttel egyeztettek az RMDS bukaresti székházában. Az RMDS elnöke az MTI-nek azt mondta, nem lát érveket arra, miért kellene megszavaznia az RMDS-nek egy olyan kormányt, amiben nincs benne, olyanokkal összefogva, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyben az RMDS benne volt. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, írja az MTI. A Központi Statisztikai Hivatal elemzői enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra, azonban áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, emellett az uniós összehasonlítási célokra kalkulált úgynevezett harmonizált fogyasztói árindex 2,6%-osról 2,3%-osra esett vissza, jelentette kedden a hivatal. Gárdai Ádám vehette át első ízben a Paksi Önkormányzat által nemrég alapított összetartozásért díjat. A díjátadóra a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett június 4-i ünnepségen került sor a Paksi Dunaparton. Gárdai Ádám rádiónknak úgy fogalmazott, hogy bár ő lett nevesítve, de ezt a díjat a családjával együtt érte el.
2: Ezt mint ilyen családi díj kapta a Gárdai család, tehát édesapámmal együtt élettem nevesítve, de ezt együtt értük el.
1: A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás neki is, és édesapjának, Gárdai Györgynek is szívügye, folytatta Gárdai Ádám.
2: Ez édesapámnak és nekem is egy szívügyem, hogy a határon túli magyarokkal tartsuk a kapcsolatot elsősorban. Persze voltunk Reinhardshofenben is annak idején, tehát ott is a Stengerpali bácsival, aki a kapcsolattartója volt, beindítója volt ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, gyakran találkoztunk vele, de elsősorban a magyarok lakta testvérvárosok és a határon túli magyarok sorsa mindig is fontos szempont volt nekünk.
1: Az összetartozásért díjjal Paksváros képviselőtestülete azon személyek munkásságát ismeri el, akik nagyban hozzájárultak a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához. A Gárdai család ebben élen jár, hiszen a város több testvérvárosi kapcsolata is az általuk szervezett Gastro Blues Fesztiválhoz kötődik.
2: A legelső szoros kapcsolat inkább Galántával alakult ki, és 98-ban a fesztivál alkalmával kötötte a két város a testvérvárosi szerződést, és utána rá, ugye náluk az a szokás Galántán, hogy 10 évente megújítják ezt a szerződést, 20 évre rá ugyanúgy a fesztivál alkalmával történt ez a megújítás, az evangélikus templomba, a templomi koncertek előtt, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és hát Zentával is a fesztivál alatt történt jóval később már ez a testvérvárosi kapcsolatnak a beiktatása.
1: Június 26-án és 27-én rendezik meg Alsónyéken a Sárközi Bográcsos Fesztivált, amely gazdag kulturális és zenei programokkal várja az érdeklődőket. Pénteken többek között Hevesi Tamás és zenekara, valamint olyan rocklegendák, mint Viki Dálgyula, Rudán Dzsó, Kalapács József és Varga Miklós koncertje szórakoztatja a közönséget. Szombaton kézműves termelői piac, folklór műsorok, főzőverseny, valamint Nótár Méri és Gáspár Laci fellépései színesítik a programot. A rendezvény ingyenesen látogatható.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel reggel 6 óra után jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek 2026. június 10-ére, a hét közepére.

Hőséges napot ígértek időjárás szempontjából, sok csapadékkal. Hát nagyon kíváncsiak leszünk, hiszen az elmúlt másfél hétben nagyon sok olyan napunk volt, amikor sok csapadékot ígértek, aztán semmi nem lett belőle itt Pakson és környékén. Meglátjuk. Egyébként az egész országra kiadták az első fokú citromsárga jelentést, illetve riasztást a várható záporok és zivatarok miatt, de három megyére narancssárga riasztást adtak ki, ami azt jelenti, hogy még több és időnként váratlanul lezúduló csapadék jöhet. Ez a három megye pedig Tolna, Baranya és Somogyvár megye, tehát pontosan a térségünk, úgyhogy meglátjuk, és emellett még egyébként felhőszakadás miatt is van riasztás, pontosan a térségünkben, csak még hozzá csapták Fejér megyét is, tehát Tolnában és Fejérvár megyében is várható, valamint Baranyában és Somogyban felhőszakadás, hogy pontosan mekkora mennyiségű csapadék érkezik, az majd elválik estére. Minden esetre én azt javaslom, hogy lehet nyáriasan öltözködni, viszont esernyő legyen nálatok, főleg azoknál, akik gyalogosan is szoktak közlekedni, illetve ilyenkor ugye a gyerekeknek is érdemes bekészíteni az esernyőt, ha csak nincs mindig ott valahol a táska vagy a suliban a szekrény mélyén. Ami pedig a hőmérsékletet illeti, ingadozhat, lehet olyan délután 2 körül 29 fok is Paksnál, ezt írja az előrejelzés, viszont az országos átlaghőmérsékletet 24 fokra jósolták, ami a tegnapi 31-hez képest azért egy határozott enyhülést jelent. Úgyhogy így készülődjetek a mai nap folyamán. És akkor most lássuk, hogy mire számíthattok ma reggel, ami a témákat illeti. A jó zenék mellett van egy fiatal lány, 6. osztályos, a Paksi Beszerégy általános iskolába jár, és idén is bejutott a helyes írási verseny országos döntőjébe. Vele hallhattok majd egy jó kis interjút 6:30 után, 7 óra után pedig érkeznek szépen sorban vendégeim. Június 26-a a kábítószer ellenes világnap, de Pakson ebből az alkalomból jövő héten hétfőn 15-én lesznek programok. Erről fogok beszélgetni 7 óra után két vendégemmel, Bíró Ilona Mária főtörzs őrmesterrel és Nagy Csillával, a Kábítószer Egyeztető Fórum képviselői mind a ketten. 7:30 után körbenézzünk a Paksi 6-os körzetben, vendégem a körzet képviselője, Barnabás István alpolgármester lesz. Tudjátok, a 6-os körzethez tartozik az Atomtér, a Kócsatov utca, az Ifjúság útja, a Tellerede utca, tehát ott tulajdonképpen a lakótelepnek ez az úgynevezett déli része, hogy milyen projektek valósultak meg az első fél évben, milyen folyamatban lévő ügyek vannak, és mik a tervek, illetve az ott élő lakosság elsősorban milyen igényekkel és kérésekkel keresi meg a körzet képviselőjét, természetesen arról is szó lesz. 8 és 9 óra között pedig egy rendkívül izgalmas zenei témáról, projektről lesz szó, a 101 hang Depeche Mode special produkció. Tavaly ősszel, novemberben, ha lehet mondani, így debütált az MVM Domban, és azon túl, hogy már Olaszország és Franciaország is tulajdonképpen a magyar Depeche Mode-ot akarja, vagyis ezt a produkciót meghívta, azon túl ebben az évben, decemberben újra színpadra kerülnek a különleges Depeche Mode feldolgozások. Fantasztikus énekesek léptek fel ugye novemberben, Pásztor Anna mellett Rúzsa Magdi, Fehér Balázs, Papszabi is énekelt, és hát Nagy Adri énekesnő is, akit azért emelnék ki, mert ő a mai napon érkezik hozzám, méghozzá együtt Petke Balázzsal, aki tulajdonképpen a produkció ötletgazdája és egyik megálmodója, a kivitelezője, tehát Balázs és Nagy Adri énekesnő érkezik hozzám. 8 és 9 óra között, várhatóan 8:45 után tudunk elkezdeni majd beszélgetni, természetesen arról, hogy mi a helyzet a decemberi koncerttel, mire készülnek, mit lehet még kihozni a Depeche Mode slágerekből, és a külföldi fellépésekről is szó lesz, és az egész különleges projektről, úgyhogy Budapestről érkeznek vendégeim, izgalmas lesz. Szóval nagyon jó reggelt, nagyon jó készülődést kívánok be mindenkinek, és persze jó zenét.

0: mindig nehezen kelsz. Wake up, wake up. Ne aggódj, segítünk.
1: 30 éve a te rádiód, a legjobb reggeli kávéd mellé.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Micsoda jó zenék, a Budapest K New Jazz Orchestra, előtte pedig a Stetsonic, most pedig 6 óra 21 perc van egészen pontosan. Június 10-én Gréta és Margit nevű kedves ismerőseiteket illik megköszönteni. Ők a névnaposok, a ritkább nevek közül pedig ma ünnepelhet Bács, Bacsó, Bardó, Főbe és Peggy is. Igen, így, magyarosan Peggy, úgyhogy Isten éltessen mindenkit. Egyébként pedig ez a nap a Szecesszió világnapja 2013 óta, tehát egy építészeti kulturális világnap, valamint a kézművesség világnapja, amelyet állítólag először a perzsák vezettek be, sőt, saját nemzeti ünnepként élték meg, aztán később az egész világon elterjedt. És ha már itt tartunk, ma lesz a Paksi kosártermelői és kézműves vásár, hiszen szerda van, és eltelt 2 hét a legutóbbi vásár óta, a piactéren 17 órától és egészen este 6:30-ig várnak benneteket, bennünket majd a Paksi kosár helyi termelői, többek között kovászos kenyérrel. Házi készítésű kézműves sajtok szoktak lenni, mézek, szörpök, én a múltkor a szörpökből nagyon jól bevásároltam, úgyhogy érdemes lesz lelátogatni, és ha már itt tartunk, akkor nézzünk is körül a program lehetőségek házatáján.
0: És most, következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Tehát délután 5 órától Paksi kosár termelői vásár, aztán ami még ezeket a napokat illeti, a mai napon színház lesz, méghozzá gyermekszínházi előadás Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban, 14:30-tól a Pocahontast láthatják, a kisiskolás bérlet 4. előadása keretein belül a kicsik, és ugyanezt az előadást megismétlik majd holnap délelőtt 11 órakor, tehát a Babicsban. Pakson felolvasó színház lesz a holnapi napon, méghozzá a Csengeiben 18 órakor várnak bennünket az Okuláré projekt előadói. Általában 3 darabot, rövid darabot szoktak felolvasni, ugye, és a közönség szavazhat arra, hogy melyiket tartja a legjobbnak. Tulajdonképpen hazai kortárs darabokról van szó. Június 12-én, vagyis pénteken este, reméljük nem fog esni az eső, mert hogy a Dunaparti rendezvényhajón koncert lesz. Idén szerintem az első koncert, bár nem az első Dunaparti rendezvény, teljesen ingyenes, és egyébként Pintácsi Viki érkezik a Budapest Rock and Roll Band formációval. Vikit egyébként próbáltuk telefonon keresztül elérni, hogy egy jót interjúzzunk azzal kapcsolatban, hogy mi várható mégis. Ezen az eseményen kiderült, hogy külföldön nyaral, és egyenesen pénteken onnan fog kvázi ide repülni, majd hogy nem Paksa, de minden esetre reméljük, hogy megérkezik, és a Budapest Rock and Roll Band szerintem egy nagyon kellemes estét fog varázsolni a vízi színpadra péntek estére. Szombaton, illetve még péntekhez visszatérve, pénteken lesz a Mozgás éjszakája Simon tornyán, 18 óra és 24 óra között várnak mindenkit, többek között aerobikkal, szenior örömtánccal, fitnesszel, asztali tenisszel, néptánccal, és futni is lehet, a vártéren lesz a futás megszervezve, illetve még június 12-én pénteken lesz a csúszda avató családi retro piknik is, azt pedig 17 órától kezdik, és este 9 óráig várnak mindenkit pokróccal, lehetőleg pokróccal, és sok-sok gyerekkel a Paksi strand mögötti területen.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paks FM. Összekött.

0: folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A holland kormány megtiltaná, hogy 16 év alatti gyermekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta az NL Times hírportál, adta hírül az MTI. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. Csak nem 400 karmester jelentkezett 5 kontinens 61 országából a Solti Nemzetközi Karmester versenyre, amely a MIPA rendezésében valósul meg október 1-e és 10-e között. A háromfordulós megméretetés előválogatója jelenleg is zajlik, a mindent eldöntő októberi finálé és a gála koncert pedig a közönség számára is nyitott. 8 év után idén megújul a Zöldfa és a Sebestyén utca. Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, hogy a Sárgödör tér és az evangélikus temető miatt nagy forgalmú utcákról van szó.
2: Volt délután 16:30 a Városházán egy lakossági fórum a Zöldfa utca és a Sebestyén utca felújításáról. Ugye úgy volt, hogy mintha ezt már egyszer átéltük volna, hiszen átéltük egyszer, 2018 decemberében volt lakossági fórum. A 2-vel ezelőtti önkormányzat ígérte meg az utca felújítását. Ugye ez faltól falig felújítás, nagyon rossz állapotú mindkét utca, sokan járnak arra Sárgödör térre, aki megy az evangélikus temetőbe, szintén arra jár, ott parkol, tehát van itt nagyon nagy forgalom. Volt lakossági fórum, fönn van, meg lehet nézni, elkészültek a tervek, megígérték, hogy legkésőbb 2000, az akkori önkormányzat, hogy 2019 végén kezdődik a beruházás. Hát csak 2019 őszén volt választás, és ugye ennek a körzetnek én lettem a képviselője. És én a jogfolytonosságban hiszek, tehát ha valami jó dolog, mindegy, hogy ki kezdte el, azt folytatni kell. Én, mint a körzet képviselője, 5 éven keresztül javasoltam minden évben a költségvetésbe, pénz is volt rá, lett volna rá, és a Paksi Deák Ferenc Egyesület, a PDF frakciója is javasolta, hogy ez az utcafelújítások történjenek meg. 5 éven keresztül a Fidesz-KDNP többség blokkolta mégis, pedig ugye ők kezdték el, tehát ők ajánlották, tehát most mi ezt megvalósítjuk, 7-8 évvel később, mert most arra van pénzünk.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Mozgás éjszakáját rendeznek június 12-én Simontornyán. Boros Györgyi, a simontornyai önkormányzat munkatársa rádiónknak elmondta, hogy a hivatal célja évek óta az, hogy mozgásra ösztönözze a helyieket.
3: Hát most már néhány éve nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat arra, hogy különféle mozgásos programokat szervezen itt Simontornyán. Ugye tavaly már volt a Vártól Várig futás, idén ezt kibővítettük a hegyháttúrával, és most ez már az idén a harmadik olyan programunk, amivel egy kicsit szeretnénk megmozgatni Simontornya lakosságát, és az Aktív Magyarország, valamint a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének együttműködésével tudjuk ezt az eseményt, ezt a rendezvényt megszervezni.
1: Egyre nagyobb az érdeklődés a sportos programokra Simontornyán, folytatta Boros Györgyi.
3: Most már országosan is elmondható, hogy egyre népszerűbbek a mindenféle természettel kapcsolatos sportok, a túrázás, a kerékpározás, a futás. Az a tapasztalat, hogy a tavalyi évben is már számosan megjelentek ezeken az eseményeken, és az idén is nagy az érdeklődés. Úgyhogy bízunk benne, hogy sokakat meg tudunk mozgatni.
1: A simontornyai mozgás éjszakája június 12-én 18 órakor kezdődik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

Kökény Attila újdonságában ezúttal Marics Peti is énekelt, a Tutto e Bello indította a zenék sorát a fél hetes hírek után. 6 óra 39 perc van egészen pontosan, jó reggelt kívánok a fél hét után csatlakozóknak is. Egy olyan reggelen, amikor záporokkal, zivatarokkal, sőt felhőszakadással, hát nem azt mondom, hogy ijeszgetnek bennünket, hanem ezt ígérik, sőt, az egész országra kiadták az elsőfokú riasztást a várható záporok és zivatarok miatt, de térségünkre, Tolna vármegyére kettes fokú a riasztás a zivatarok miatt, és elsőfokú a riasztás a felhőszakadás miatt Baranya-Somogy, Tolna és Fejér vármegyékben is, úgyhogy erre számíthatunk. Egyébként már is mondom, hogy az időkép térképen mit mutat. Azt mutatja, hogy már esik az eső Budapesten, a fővárosban, attól északabbra, aztán Székesfehérvár környékén és Pincehelynél is esőt mond jelen pillanatban. Egyébként a hőmérséklet nem olyan hűvös, 19 fokot mutat a hőmérő, és nyári öltözékben sem lehet tulajdonképpen fázni ezen a korai órán. 24 fokos országos átlaghőmérsékletet ígértek, de a délután 2 körüli kora délutáni órákban akár 29 fokos füllet meleg is lehet Paksnál az esők előtt és után is, úgyhogy így készülődjetek. Belevágtunk a szerdai napba, a szerdai reggelbe, legyen mindenkinek nagyon jó napja. Ígértem témákat is, természetesen azokkal is fogok érkezni, de előtte azért zenéjünk is. Eva Max-szel már is folytatjuk.

0: Eva Max után 2 perc múlva 6:45. Van egy fiatal lány Pakson, úgy hívják, hogy Asztalos Fanni, 6. osztályos, a Bezerégy általános iskolába jár, és bekerült idén is a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny országos döntőjébe. Ígértem ezt a témát, hát ezzel folytatjuk. Egyébként természetesen megyei első lett, azután került be az országos döntőbe, ahol tavaly a 11. helyezett lett, és idén a 15. helyen végzett. A többfordulós 29. Kárpát-medencei megmérettetés 2026-ban egyébként sokkal nehezebb volt állítólag, legalábbis Fanni szerint, aki azt tűzte ki célul, hogy 4-szer egymás után be akar jutni az országos döntőre, hiszen akkor külön díjban részesülhet. Páfi Kati kolléganőn készített Fannival egy jó kis interjút, ezt hallhatjátok a következőkben.
1: Beszélgető partnerem itt a Bezerédi Általános Iskolában Asztalos Fanni, aki nem olyan régen érkezett haza egy versenyről. Mesélj nekünk erről a versenyről, Fanni. Mit kell róla tudni?
2: Ez egy helyesírási verseny volt, ami Budapesten volt, a Kárpát-medencei döntő. Nagyon nehezek voltak a feladatok, de sok színűek voltak, mert volt közte betűrend, sok szabály volt, és az ellipszonosi is szavak. Voltak olyan feladatok, amik könnyen mentek, de voltak olyanok is, amire nem számítottam. 15. helyen végeztem ezen a versenyen, hát nagyon örültem, hogy eljutottam idáig.
1: Hát ez egy nagy dolog, én úgy gondolom. Hogyan készültél a megmérettetésre?
2: Sokat gyakoroltam, nézegettem a helyesírási szabályzatot, és van ott egy munkafüzetem, amiben szoktam csinálni a feladatokat, és abból.
1: Ki a felkészítő tanárod, és gondolom az utóbbi időben sokat találkoztál vele?
2: A felkészítő tanárom Ványi néni Metildiko, az osztályfőnököm, egyben a nyelvtantanárom, és általában csütörtökönként ültünk le tesi óra helyett gyakorolni. Nem nagyon örültem, mert szeretek tesizni, de így most ezt az áldozatot meg kellett hoznom. Viszont volt egy hét, amikor 2 napon is gyakoroltunk.
1: Nem ez volt az első alkalom, hogy te egy ilyen országos döntőbe bejutottál.
2: Igen, ez a verseny 5-től volt, és én 5-ben is bejutottam az országos döntőbe. Akkor 12. helyezést értem el, de akkor nem éreztem ilyen nehéznek.
1: Hát lehet, hogy ahogy így idézőjelbe téve korosodsz, ugye nehezebbek lesznek majd a feladatok. Tervben van jövőre is a megmérettetés, hogy indulsz?
2: Hát nagyon szeretnék egyáltalán kijutni, vagyis hát így indulni. Van egy díj, amit azok a tanulók kapnak, akik 4-szer, vagyis minden évben kijutottak a verseny az országos döntőre, vagy a Kárpát-medencei döntőre, és azt szeretném megkapni.
1: Hát akkor hajrá, húzzál bele, tehát akkor még 2 éved van, hogy ezeken a megmérettetéseken indulj. Egyébként ennek van egy előselejtezője is, tehát ilyen megyei verseny, ahonnan a legjobbak jutnak tovább?
2: Hát van először egy iskolai, amin egyáltalán is felmérik, hogy kit érdemes küldeni erre a versenyre. Ez még nem a versenyszerű, hanem inkább a tanároknak van, hogy megnézzék, hogy melyik gyerekeket küldjék. És utána van egy városi döntő, és ott is megkapjuk, hogy hányadikak lettünk, és utána pedig van a megyei, ahonnan már csak az első helyezett jut tovább.
1: Hát akkor szívből gratulálunk neked ehhez az országos, illetve Kárpát-medencei 15. helyhez, és akkor sok sikert a továbbiakban, hogy sikerüljön elérned azt a célt, ugye, hogy 4-szer is egymás után kijussál az országosra. Hajrá!
0: Asztalos Fannit hallottátok az elmúlt percekben, aki a Paksi Bezerégy Általános Iskola 6. osztályos diákja. Azért az szép, amikor valamilyen eredményt elérünk, és akkor azt mondjuk, hogy na akkor ezt még szeretnénk 3-szor megismételni. Tehát ilyen célokat lehet, hogy gyakrabban ki kéne én is tűzzek magam elé. Vannak is ötleteim, hogy miben kéne utolérnem magam, igaz? Főleg kedves hölgytársaim, tudnánk ilyeneket sorolni. Minden esetre Fanninak gyönyörű az eredménye, és szívből gratulálunk hozzá. Kati, köszi az interjút. Élesztő.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as szelvények között karbantartási munka miatt továbbra is a Budapest felé vezető oldalon csak egy sáv járható, a déli szakaszon pedig a határ felé vezető oldalon a 187-es és a 188-as szelvényeknél ugyanez a helyzet a Szebényi pihenőhely után. A 6-os főúton továbbra is ügyeljetek, Hird térségében a 187-es szelvénynél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületre kell számítani, Tolna település közelében pedig a 6-os főúton javítják a burkolathibákat a mai napon a 127-es és a 128-as szelvények között útszűkületet, rövid időre félpályás lezárást okozó munkagépet kell kerülni. Pincehely közelében a 61-es főúton a 43-as szelvénynél vízvezetéket javítanak, a útpálya fel van bontva, az 51-es főúton pedig földkábeleket fektetnek le, több szakaszon is, a 72-es és a 77-es szelvények, a 86-os kilométer szelvény közelében, valamint a 159-es és a 162-es szelvények között is általában félpályás korlátozásra kell számítani, illetve aszfaltoznak a 146-os és a 147-es szelvények között, tehát az 51-es főúton. Emellett pedig az Útinform külön felhívja a figyelmet az 52-es főútra, Solt és Fülöp szállás között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek, 7:30 és 8 környékén is.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Balesetmentes, nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és egy nagyon klassz szerda reggelt a készülődéssel együtt. Mindjárt 7 óra, Harmad Gabi kolléganőm jön ma a hírekkel, aztán érkeznek vendégeim, Bíró Irolna Mária és Nagy Csilla lesz az első két vendég itt a stúdióban 7 óra után a kábítószer ellenes világnap részleteiről, illetve paksi programja, amiről fogunk beszélgetni. 7:30 után körbenézzünk az Atomtéren és a környéken, többek között a Kurcsatov utca és az Ifjúság útja környékén a 6-os körzet képviselője Barnabás István alpolgármester érkezik hozzám. 8 óra után pedig budapesti vendégeim érkeznek, akiknek egyébként már kikészítettük a reggelit, és nagyon várjuk őket. Nagy Adri énekesnő érkezik Petke Balázzsal, aki a 101 hang Depeche Mode tribute projekt megálmodója, és arról fogunk beszélgetni, hogy a hatalmas és nagy sikerű tavaly őszi MVM dombeli koncert után már külföldre is viszik a projektet, sőt, ebben az évben megismétlik decemberben egy különleges koncert kapcsán, úgyhogy nagyon jó lesz a reggel, folytatjuk mindjárt, maradjatok velünk!
0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem tud támogatást ígérni az Eugen Tomák vezette bukaresti szakértői kormány beiktatásához, mondta Kelemen Hunor kedden, miután a miniszterelnök jelölttel egyeztettek az RMDS bukaresti székházában. Az RMDS elnöke az MTI-nek azt mondta, nem lát érveket arra, miért kellene megszavaznia az RMDS-nek egy olyan kormányt, amiben nincs benne, olyanokkal összefogva, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyben az RMDS benne volt. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten, írja az MTI.
4: Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. Emlékeztetett rá, a Magyar Állam kincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. Gárdai Ádám vehette át első ízben a paksi önkormányzat által nemrég alapított összetartozásért díjat. A díjátadóra a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett június 4-e ünnepségen került sor a paksi Dunaparton. Gárdai Ádám rádiónknak úgy fogalmazott, hogy bár ő lett nevesítve, de ezt a díjat a családjával együtt érte el.
5: Ezt mint ilyen családi díj kapta a gárdai család, tehát édesapámmal együtt élettem nevesítve, de ezt együtt értük el.
4: A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás neki is, és édesapjának, Gárdai Györgynek is szívügye, folytatta Gárdai Ádám.
5: Ez édesapámnak és nekem is egy szívügyem, hogy a határon túli magyarokkal tartsuk a kapcsolatot elsősorban. Persze voltunk Reinhardshofenbe is annak idején, tehát ott is a Stengerpali bácsival, aki a kapcsolattartója volt, beindítója volt ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, gyakran találkoztunk vele, de elsősorban a magyarok lakta testvérvárosok és a határon túli magyarok sorsa mindig is fontos szempont volt nekünk.
4: Az összetartozásért díjjal Paksváros képviselőtestülete azon személyek munkásságát ismeri el, akik nagyban hozzájárultak a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához. A gárdai család ebben élen jár, hiszen a város több testvérvárosi kapcsolata is az általuk szervezett Gastro Blues Fesztiválhoz kötődik.
5: A legelső szoros kapcsolat inkább Galántával alakult ki, és 98-ban a fesztivál alkalmával kötötte a két város a testvérvárosi szerződést, és utána rá, ugye náluk az a szokás Galántán, hogy 10 évente megújítják ezt a szerződést, 20 évre rá ugyanúgy a fesztivál alkalmával történt ez a megújítás az evangélikus templomba, a templomi koncertek előtt, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és hát Zentával is a fesztivál alatt történt jóval később már ez a testvérvárosi kapcsolatnak a beiktatása.
4: Szent Iváni alkalmából június 23-án programot szervez Sárszentlőrinc község önkormányzata, adta hírül a település a közösségi oldalán. A rendezvény 17 órakor veszi kezdetét, és a gyógynövény konyhától a tűzcsiholás praktikáin keresztül az önismereti programokig változatos előadások várják az érdeklődőket. Emellett ingyenes tárlatvezetés indul a Petőfi Múzeumban, és Szabó Dávid koncertjét is meghallgathatják az esemény résztvevői. A rendezvény eső esetén elmarad.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A paksfm reggeli ébresztő műsora.

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol megkezdjük a beszélgetést első vendégeimmel, akik megérkeztek ide a stúdióba. Nagy Csillát köszöntöm, a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársát. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mindezek mellett a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára is vagy, és ebben a titulusodban jöttél tulajdonképpen, hiszen ez lesz a témánk, és itt van Bíró Ilona Mária is. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hát téged pedig hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy Fötös Őrmesterként szoktunk bemutatni, de immár április vége óta zászlósként köszönhetünk, egy gyönyörű csillagod is lett a válladon.
3: Arany.
1: Arany, ráadásul. Szívből gratulálunk.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Egy másik alkalommal ezt majd kibeszéljük. Okay. De a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagja vagy szintén, és ebből az alkalomból érkeztetek, én már a hallgatóknak elmondtam kora reggel, hogy ugye június 26-a a kábítószer ellenes világnap, de Pakson a mai napon, illetve jövő héten hétfőn lesznek ebből az alkalomból programok, illetve van egy fantasztikus videós felhívás is, és gyönyörű színes plakátokat tartok a kezemben. Most tudtam meg, hogy Csilla a lányot készíti ezeket.
3: Profi. Igen.

0: szeretnénk szerepeltetni, és az ő részükre ez tulajdonképpen egy ilyen ráhangolódó, és a világnap alkalmából egy előzetes programlebonyolítás lesz a mai napon. Ez a színházi előadás a Te döntésed, Te döntesz színházi előadás címet kapta, ami egy drogprevenciós előadás. Egy ötfős fiatal színészekből álló csoport fogja ezt előadni, ezt a prevenciós előadást, amit megtörtént esetet dolgoznak ők föl, és a drogprevenciós elemeket ötvözik az előadásukban. Az előadás menetét narrációk szakítják meg, és tulajdonképpen segítik a fiataloknak a feldolgozottakat, amiket látnak. Ez az ötfős csapat mindenki egy drogfüggőségen és egy szenvedélybetegségen megy keresztül, és az ő egy hétvégi szórakozásukat egy rosszul sikerült döntésnek a következményeit mutatja be, és az előadásuk kibővült egy olyan programmal, hogy mi lett volna, ha, amikor tulajdonképpen bevonják a fiatalokat ebbe az egész menetbe, hogy mi lett volna ennek a döntésnek, hogyha másképp döntenek a következménye. Tehát egy negatív és egy pozitív mintát is előadnak. Tulajdonképpen lebontják azt a tabut, azt a falat a fiatalok előtt, ami ezt a témát körülveszi, és ami nagyon-nagyon aktuális a mostani fiatalok életében és a közelgő nyári vakációra vonatkoztatva. Úgyhogy ez a program lesz most lebonyolítva 11 órától a Csengei Dénes Kulturális Központba, ahova minden érdeklődőt szeretettel várunk még. A diákokon túl minden szakember, minden érdeklődő megtekintheti az előadást, a diákok köre viszont zárt erre az 5 év folyamra vonatkozóan.
1: Igen, nagyon jól hangzik ez a színházi előadás, amit mondasz, meg a mi lett volna, ha fordulat, és biztos vagyok benne, hogy zseniális a darabban. Ha megtörtént az eset, akkor aztán végképp. Egyébként nem tudom, Ice, hogy mi a tapasztalatod, rengeteg előadást tartasz te is ebben a témában fiataloknak. Mi a hatásosabb? Egy ilyen színházi darab, vagy egy hatásos előadás, vagy nem lehet azért így priorizálni?
2: Változó, éppen, hogy élik meg azt a napot a fiatalok, tehát lehet, hogy pont elég egy előadás a részemről egy osztályterembe, és akkor beszélgetünk, tehát ilyen interaktív módon, de van, amikor hatásosabb az, hogyha beveszünk, mint például tavaly a kábítószerellenes világnapon, hogy oda hozatunk két olyan embert, aki átesett ezen, és elmondják, hogy milyen problémával szembesültek, hogy mit veszítettek, vagy éppen mit nyertek, ami nagyon kevés, de inkább az a több, hogy mit veszítettek ebbe az egészbe, hogy ők bele hajszolták magukat ilyenbe, hogy például kábítószereztek, és attól függ tényleg, hogy milyen napjuk van a fiataloknak. Valamikor ez elég, hogy én ott állok, de valamikor ennél több kell. És azért próbáljuk például ezt a kortárs toborzást is, hogy minél több fiatalt bevonjunk, hogy ők mondják el, hogy szeretnék ezeket az előadásokat hallani a mi részünkről, vagy kiket vonjunk be, vagy mennyivel, mivel lehetne őket elérni, mivel lehetne ezt a hidat felépíteni, mert egy idő után én azt mondom, hogy kevés vagyok, hogy odaállok egy osztályterembe.
0: És hogy nagyon zártak ezek a mai fiatalok, tehát hogy Ilonával a toborzási munka és a prevenciós tevékenységeink során egyértelműen megfogalmaztuk magunknak, hogy más utakat, más szemléletet kell közvetíteni a mai fiatalok felé. És ez a színházi előadás pont azt célozza meg, hogy az ő kis zárt világukat, a kis kortárs csoport hatásokat, azokat rajzolja és teszi eléjük, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy később fogják ők ezt majd hazavinni és átdolgozni, hogy egy elgondolkodtató, szemléletformáló színházi előadás ez tulajdonképpen, aminek talán nagy az aktualitása, és a mostani világban talán ez az a célra vezető módszer, ami feltételezhetően el fog jutni feléjük. Tehát mások az eszközök.
1: Egyébként hogy érted az, hogy a fiatalok zártak, nem őszinték?
0: Nem az, hogy nem őszinték, hanem nehezen nyílnak meg, nehezen tudjuk őket bevonni a kommunikációba.
2: A kommunikáció.
0: Igen, hogy vállalják önmagukat, hogy merjenek segítséget kérni, hogy merjenek beszélni, hogy merjenek kommunikálni. Ez nyilván a változó világ és az egyéb hatások hozták, de hogy nekünk ehhez kell alkalmazkodni, és nekünk kell megteremteni azokat a módszereket, eszközöket, amik hatékonyak ebben a munkában, és hogy ő hozzájuk hogy tudunk eljutni. Úgyhogy ezen küzdünk, ezen dolgozunk. Ez a színházi előadás a legjobb eszköz és módszere lesz a mai napon ehhez.
2: És akkor még

0: Ehhez, hogy a kommunikáció, mert ők nagyon sokszor nem szemtől szembe kommunikálnak, hanem hát telefonon keresztül, még hogyha szinte ott ülnek egymás mellett, akkor is az üzenetváltás, stb. Bármilyen platformon, és azért lett kitalálva a kábítószeres világnap kapcsán az, hogy egy videópályázatot is meghirdessünk, mert hogy az egyik előadásunk, vagyis a kortárs toborzás előtt nekem van egy ilyen drogprevenciós bőröndöm, amiben nagyon sok minden megtalálható, különböző kábítószeres fajták, amik úgy néznek ki, nem azok, csak úgy néznek ki, és az ehhez használatos eszközök, vagyis ehhez a kábítószer, jól mondtam, igaz, kábítószer használatos eszközök, igen, is vannak benne, és rögtön oda jött egy kislány, és elkezdett videózni, és mondta, hogy fölrakhatja a TikTokra. Mondtam, hogy nyugodtan, és akkor, hogy ők ott kommunikálnak. Akkor legyen egy videópályázat, ahol ők ezt kifejezhetik, hogyha nem akarnak róla beszélni, akkor máshogy. És miután ezeket a videókat fel szeretnénk majd használni egyébként a különböző prevenciós munkánk során, úgyhogy hajrá, tehát még van lehetőség, és alkossanak, hogy miért kábítószereznek, vagy miért ne kábítószerezzenek, vagy egy rosszul elsült hétvégi buli, bármit. 30 másodperc és egy percen belüli videókat, gyors videókat, hogy hát, ha ezzel is meg tudjuk őket szólítani.
1: Abszolút, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy Csilla mondtad, hogy ugye, hogyan kommunikálnak, nehezebben nyílnak meg, ha kommunikációról vagy beszélgetésről van szó, de lehet, hogy tényleg csak arról van szó, hogy más a kommunikációs eszközük, ugye más. Például akár a chat valamilyen formában. Nagyon jól hangzik ez a videós pályázat. Hol lehet majd látni ezeket a videókat? Nem lehet majd valami platformon?
0: Hogy mivel a KEF is benne van, és ők fogják majd adni a jutalmat, tehát ők pénzelik csúnya szóval ezt a videópályázatot, és lesz KEF honlapunk, és stb. Tehát szerintünk, és reméljük, hogy ott ezeket meg lehet majd tekinteni.
1: Annyira jó lenne. Csilla, akkor mondjuk el, hogy kik pályázhatnak, mikor, hogyan?
2: Igen, várjuk akkor a beérkező pályázatokat, ami 15-én hétfőn a kábítószeres világnapon kerül a díjak átadása, lebonyolításra, és erre a pályázatra a 7-8 osztályos és a középiskolás diákoknak, fiataloknak várjuk a pályaműveik beérkezését. Ebben a témában, ami a felhíváson szerepel, hogy minden, ami a drogprevencióval, a kábítószerfogyasztással, azok hatásaival, negatív következményeivel kapcsolatosak, minden, amit ők úgy éreznek, hogy abban 30 másodperc, 1 percben egy figyelemfölhívó videó lehet. És amit majd akár a kortársképzés során, a szeptemberben induló kortársképzés során föl tudunk használni a fiatalok részére egy ilyen oktató, fölvilágosító, prevenciós előadás.
1: Uh-huh. Azt azért mondjuk el, hogy elméletileg ugye ez a videós pályázat már korábban meghirdetésre került, és a plakáton is az szerepel, hogy a mai nap a határidő. Nem tudom kibulizni a fiataloknak, hogy hát a holnap küldik be, befogadjátok.
2: Nagyon várjuk.
0: Befogadjuk.
2: Okay. Egészen péntekig várjuk a műveket. Okay. Igen.
1: Tehát 30 és 60 másodperc, igen, közötti videókat vártok, gondolom bárhogy lehet készíteni, kábítószer ellenes világnap paks@gmail.com. Egyébként hol találják meg esetleg ezt a felhívást?
0: Hú, hát ezen fönt vagyunk mindenhol, Facebooktól kezdve. Különböző iskoláknak is ki lett küldve, osztálycsoportoknak, pedagógusoknak, tehát mi ezt tényleg a Csilláig magas fokon mindenhova kiküldjük.
1: Jó, mi is mindjárt posztolni fogjuk, és akkor mik a díjak?
0: Ez titok.
1: Jó, oké, de mi a terve? Első helyezett?
0: Igen, második, harmadik.
1: Aha, helyezett, de lesznek díjak?
0: Persze, lesznek, hogy lesz, igen.
1: Lesznek meglepetések. Igen, jó, oké. Okay. Egyébként a hétfői nap, pont ugye említettétek, hogy akkor lesz ez kihirdetve, hiszen a hétfői napon lesz tulajdonképpen Pakson a kábítószer ellenes világnap paksi rendezvénye, akkor térjünk át erre is, és aztán majd visszatérünk arra, hogy akkor ma 11 órakor is mindenki mehet, mert nyitott a rendezvény a Csengeiben. Igen, tehát akkor, igen, mi lesz hétfőn? Ott ugye egy 9:30-tól déli 12 óráig megrendezésre kerülő programról van szó.
0: Igen. Tehát tavaly is megrendeztük már ezt a kábítószeres világnapot, és mindig arra törekszünk, hogy még akkor legyen nekünk ez kitűzve, ez a dátum, hogy még az iskolások, hogy ne a nyári szünet, mert a nyári szünetre esne egyébként a dátum, és akkor mi mindig előrébb szoktuk hozni, és most ez 15-e, tehát jövő hét hétfőre, és a Csengeibe kerül ez megrendezésre. Minden iskolának ugyanígy ki lett küldve egyébként, ez is, ahogy a videópályázat is, és hát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, de nyílt, tehát hogy bárki bejöhet, és megnézheti, és részese lehet ennek az alkalomnak. Tényleg mindig más és más programokat próbálunk hozni, hogy minél érdekesebb legyen, és akkor idén bemutatkozik majd a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságnak a bűnmegelőzési alosztálya is, tehát jönnek különböző drogprevenciós kvízekkel, stb. Mi is ott leszünk ezzel a drogtáskával, amit már mondtam, különböző drog és alkohol szemüvegekkel, olyan, mint a síszemüveg, és akkor máshogy láttatja a világot, mintha ittál volna, vagy pedig valamilyen szert használtál volna, különböző játékokkal próbálunk kedveskedni, valamint a Szexárdi Áldozatsegítő Központ, ami nem olyan rég alakult meg Szexárdon, ők is eljönnek és bemutatkoznak, hogy ő hozzájuk milyen problémákkal lehet fordulni, és akkor ők is megmutatják magukat, és fölajánlják a segítséget a fiataloknak, és akkor át is adnám neked a szót, mert hát ők a te szívszerelmeid, hogy akkor ki is a harmadik, vagyis köszönöm ők a legfőbb szépen. Vendégek.
2: Igen, és bemutatkozik a Dunaföldvári Asztakeservit Értékmegőrző Környezetvédő Egyesület, akik egy olyan fiatalokból szerveződtek, akik tulajdonképpen nagyon hitelesek a fiatalok részére, fizikálisan, kinézetileg egy tetovált külsejű rocker, motoros fiúknak néznek ők ki, de tulajdonképpen ugye az előzményükből, a motoros korszakból, a kicsit élénkebb fiatal időszakukból, ők most egy nagyon környezettudatos és nagyon szemléletformáló, nagyon-nagyon értékkövető és nagyon hasznos tevékenységet folytatnak, hisz ők hulladékgyűjtést végeznek, és a szelektív hulladékokból nagyon értékes és nagyon olyan szobrokat formálnak és alakítanak ki, amikkel díjakat nyertek, és a fiatalok részére egy olyan tudást próbálnak átadni, egy olyan szemléletformálást, a sport és a művészet elemeit ötvözve, ami azt gondoljuk, hogy egy újabb eleme lehetne, hogy a drogfogyasztás helyett mi ez a más alternatíva, ami egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog. És tulajdonképpen, mivel próbálunk minden évben valami újat bevonni, és egy szemléletformáló eszköztárat átadni a fiatalok részére, hát ez lesz most a másik, hogy a környezettudatos életmódon keresztül, a környezetvédelmen keresztül, hogy lehet eljutni a fiatalokhoz, és hogy lehet egy szemléletet átalakítani, formálni. Tehát, hogy a motoros, tetovált külsejű fiókból egy meglett környezettudatos és nagyon hasznos tevékenységet folytató egyesület formálódott.
1: Igen, hát nekik már a nevüket is szeretjük. Interjúztunk velük már nem egyszer azt a keservit egyesület. Egyébként igen. Úgy tudjuk, hogy sokszor a Dunaföldvári Dunaparton szedik a szemetet, igen. És abból építik ezeket a szobrokat. Nagyon jól hangzik. Jó, nagyon jó, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és elmondtátok, hogy mire lehet számítani. Egy utolsó kérdést, mielőtt emlékeztetjük a hallgatókat, hogy mikor, hova kell menni és mit kell csinálni még egyszer, és hogy mit mondjanak a fiataloknak, bár most is szerintem nagyon sok fiatal hallgat bennünket. Egy utolsó kérdés. Mi a tapasztalatotok az előadásaitok során, ami a kábítószerrel kapcsolatos felvilágosítást illeti? Mert én azt hallom a fiamtól vagy a fiataloktól, hogy igen, amikor arról van szó, hogy ne használjunk meg így, meg úgy, meg milyen veszélyei vannak a drogoknak, akkor a heroint komolyan veszik, de az úgynevezett könnyű drogokat nem, és a snüsz már elfér. Tehát hogy lehet ezt elmagyarázni nekik? Mi a tapasztalatotok, Kica?
0: Hát nagyon sokféleképpen, tényleg attól függ, hogy hány éves korosztálynak tartom én is az előadást, mert hát ezt már elkezdjük ám általános iskola felső tagozat, tehát igenis ott már a 6., 7., 8. osztály már kell erről beszélni, mert már bőven-bőven befigyel a cigarettától kezdve az alkohol megkóstolása, vagy a hétvégén egy kicsikét több, mint megkóstolás, sőt, még lejjebb is mennék, mert ez már 5. osztályba is, tehát nekem van ilyen ilyen tapasztalatom, hogy elmondják a gyerekek, hogy már ők akkor bőven-bőven fogyasztanak sajnos, és tehát meg kell határozni, hogy akkor hány éves gyerekekről, miről beszélünk, és mivel nagyon sok személyes tapasztalatom van így a rendőrség területén, hogy mik jönnek velünk szembe, így van, amikor döbbenet, van, amikor nem, tényleg attól függ, hogy milyen tapasztalt tinédzserekkel állok én is szembe, mert valaki csak legyint, mert már túl van mindenen is, és én tátanám a számot, hogyha ők mondanának olyan dolgokat, de hát, ha még én nagyon bízom benne, hogy igenis meg tudjuk szólítani, és azért próbálunk tényleg bevonni gyerekeket kortársoknak, hogy akkor most egy más szemlélet, hogy tartsunk előadást, hogy tartsuk őket távol ezektől a szerektől.
1: Csilla?
2: Igazából nem a tiltás a mi eszközünk, és ez a legfontosabb kulcsszó, hogy nem azt próbáljuk, hogy fölülről megmondani, hogy mit kellene nekik tenni, hanem pont ezekkel a mintákkal, ezekkel az értékekkel, ezekkel a programokkal egy olyan más szemléletet átadni az ő részükre, ami talán egy kicsit elgondolkodtató és hosszú távon talán eléri a célját. A kortárs csoportok hatásaira, mert hogy egyedül nagyon frankon el lehet velük beszélni, de amikor már a kortárs csoportok együtt és csoportosan próbálnak ők szórakozni, tevékenykedni, ott nagyon fontos annak az elmondás, hogy a határok meghúzása, hogy egy-egy rossz döntésből, mint a mai színházi előadás is mutatni fogja, hogy mekkora életre szóló következmények, vagy visszafordíthatatlan hatások lehetnek. Tehát, hogy nem a tiltás, hanem a felvilágosítás, ez a fő mottónk.
1: Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat is, tehát hétfőn, kábítószerellenes világnap akson, fél 10 és déli 12 óra között, küldjétek, kedves fiatalok, mondjuk péntekig a 30 és 60 másodperc közötti videókat, kábítószerellenes világnap paks@gmail.com értékes nyereményeket lehet nyerni a videó felhíváson, és ma pedig 11 órától szintén lesz ez a bizonyos színházi előadás, amire utaltál még, Csilla, és annak ellenére, hogy diákoknak szerveztétek, meg kortárssegítőknek, nyitott, és van még hely, bárki mehet.
2: Minden szülőt, szakembert, minden érintett vagy érdeklődő embert nagy-nagy szeretettel várunk.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok, Nagy Csillának.
2: Köszönjük szépen.
1: A Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkárának és Bíró Ilona Mária Zászlósnak.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A holland kormány megtiltaná, hogy 16 év alatti gyermekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta az NL Times hírportál, adta hírül az MTI. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, írja az MTI. A Központi Statisztikai Hivatal elemzői enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra, azonban áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, emellett az uniós összehasonlítási célokra kalkulált úgynevezett harmonizált fogyasztói árindex 2,6%-osról 2,3%-osra esett vissza, jelentette kedden a hivatal. 8 év után idén megújul a Zöldfa és a Sebestyén utca. Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, hogy a Sárgödör tér és az evangélikus temető miatt nagy forgalmú utcákról van szó.
2: Volt délután 16:30 a Városházán egy lakossági fórum a Zöldfa utca és a Sebestyén utca felújításáról. Ugye úgy volt, hogy mintha ezt már egyszer átéltük volna, hiszen átéltük egyszer, 2018 decemberében volt lakossági fórum. A kettővel ezelőtti önkormányzat ígérte meg az utca felújítását. Ugye ez faltól falig felújítás, nagyon rossz állapotú mindkét utca, sokan járnak arra Sárgödör térre, aki megy az evangélikus temetőbe, szintén arra jár, ott parkol, tehát van itt nagyon nagy forgalom. Volt lakossági fórum, fönn van, meg lehet nézni, elkészültek a tervek, megígérték, hogy legkésőbb 2000, az akkori önkormányzat, hogy 2019 végén kezdődik a beruházás. Hát csak 2019 őszén volt választás, és ugye ennek a körzetnek én lettem a képviselője. És én a jogfolytonosságban hiszek, tehát ha valami jó dolog, mindegy, hogy ki kezdte el, azt folytatni kell. Én, mint a körzet képviselője, 5 éven keresztül javasoltam minden évben a költségvetésbe, pénz is volt rá, lett volna rá, és a Paksi Deák Ferenc Egyesület, a PDF frakciója is javasolta, hogy ez az utcafelújítások történjenek meg. 5 éven keresztül a Fidesz-KDNP többség blokkolta mégis, pedig ugye ők kezdték el, tehát ők ajánlották, tehát most mi ezt megvalósítjuk, 7-8 évvel később, mert most arra van pénzünk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.
6: Hoppá! Szevasztok, hey!
7: Na ne! Nem igaz?

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 38 perckor folytatjuk következő vendégemmel. A hatos körzetben nézünk a körül a következő laza 15-20 percben. A körzet képviselője Barnabás István alpolgármester a vendégem. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
1: A hatos körzet az egyik kedvencem, mert én Kucsatov utcai gyerek vagyok. És soha...
2: Én meg Szabó Erzsébet, alias Tulipán utcai vagyok.
1: Na tessék, na, mert hogy ez fontos, hogy az kinek a szíve hova húz, de hát akkor, ha már itt tartunk, akkor határoljuk is körbe hatos körzet, atomtér és környéke, úgy délebre?
2: Hát ugye délebre a Barátság, a Tulipán, meg le az Új Templom utcáig, tehát az Új Templom utcának a lakótelepi része, és akkor utána megyünk a Kurcsatov felé, ott azon a Kanyargós utcán, Alkotók útján talán,
1: igen, úgy hívják,
2: és akkor a teljes Kurcsatov, meg ott az Ifjúság út, tehát az a Kurcsatovnak a mellékutcái, és ennyi.
1: És az Ifjúság utca mögötti úgynevezett csalóköz?
2: Hát abból egy-két ilyen kis köz tartozik.
1: Igen? Hozzá, tehát a teljes csalóköz.
2: 10 ház kb. Uh-huh. 12 ház.
1: Az tartozik ide. Erről a körzetről fogunk beszélgetni, és arról, hogy az elmúlt fél évben, tehát 2026-ban mik voltak alapvetően a problémák, esetleg megvalósuló projektek, és hát én mindig azt szoktam mondani, hogy hát olyan szép az a Kurcsatov utca, meg az a környék, meg az atomtér is oly gyönyörű, soha el nem tudom képzelni, ha csak autóval végig suhan, hogy milyen problémák lehetnek ebben a körzetben, de azt mondtad a zene alatt, hogy azért vannak.
2: Vannak, persze, hát a Kurcsatov utca déli oldalához nem lett hozzányúlva az elmúlt 40 évben gyakorlatilag semmit, és az most már kiríja a lakótelep többi részéből. Pláne, hogyha most a másik lakótelepi körzetben ez a rengeteg EU-s pénzből eltervezett fejlesztés, ez most megvalósul, már pedig meg fog valósulni a következő 2-3 évben, akkor most már Kurcsatov déli oldala sem maradhat olyan, amilyen mostani állapotban van.
1: Uh-huh. Mik azok a beruházások és fejlesztések, amelyek szükségesek feltétlenül? Kimondottan hát, több első felújítás.
2: Hát a uh-huh. persze. Tehát ott az egész, nem is tudom.
1: Járda, zöld terület.
2: Hektár, uh-huh. talán az uh-huh. egész, tehát egy marha nagy terület. Uh-huh. Ugye egészen a Tellerede utcától le a garázsorig, ott, ahol a mosó van, tehát egész addig, az egy csomó tömbház, rengeteg ember ott lakik, legalább egy 400-500 ember lakik ott azon a részen, úgyhogy ott nagyon nagy szükség van, hogy most már rendben, mert a járda, tehát a burkolt felületek rettetes állapotban vannak, akkor a zöld felületek is elhanyagoltak, már rendezetlenek, nem a mai kornak megfelelő az egész.
1: Mondod, hogy 40 éve nem lett hozzányúlva, tulajdonképpen akkor költ, azóta nem élek ott, tehát tulajdonképpen akkor így rendben is vagyunk. Jó, akkor kezdjük onnan, hogy az elmúlt fél évben mik azok a projektek, amik úgy megvalósultak a körzetedben, amelyeket elmondanál és szívesen kiemelnél, vagy esetleg folyamatban lévő projektek?
2: Hát ugye most egy nagyon nagy projekt kezdődik heteken belül, a Kurcsatov utca északi oldalának az utolsó tömbelső rehabilitációja, a harmadik, ami már megvan tervezve, vagy 8 éve, 7-8 éve, csak a előző polgármester nem igazán támogatta ezt a projektet. Valószínűleg azért, mert én voltam ott a képviselő, és most végre megvalósul, lefolytatódott a közbeszerzés, nagyon jó áron tudunk szerződni, úgyhogy remélhetőleg szerződés aláírása kerül ezen vagy a következő héten, és akkor megbeszéljük a kivitelezővel, megtartjuk a utolsó lakossági fórumot a felújítás előtt, ami már kifejezetten az építésről szól, tehát hogy lett az ott az élet megszervezve, amíg ott ugye föl lesz túrva minden. És akkor utána lehet kezdeni a munkát, remélhetőleg az idejében télig be is fejeződhet. Ez ugye a Babicstól, tehát a Babics az még föl van, az már föl van újítva, az előző már jó régen megtörtént tömbeső rehabilitációban, és onnan a Barátság útig, tehát ott az irodaház, eszi kollégium, irodaház, és le a Móricz, meg a Barátság utcai házsorok, tehát ez a terület lesz érintett ebben a felújításban.
1: Itt járda is, zöld terület is, minden. Parkolók is, minden?
2: A parkolók azok rendben vannak, de azt hiszem kimegy a Kulcsatog útig, igen, a Kulcsatog utcai parkolók azok érintve lesznek benne.
1: A parkolás a lakótelepen az egy külön érdekes téma, mert 30 évvel ezelőtt azt mondtuk még a lakótelepre, hogy ó, hát itt mennyi parkoló, milyen jó, mennyire jól gondolkodtak a 60-as, 70-es években a lakóterep tervezői, ma meg ott tartunk 2026-ban, hogy kevés a parkoló.
2: Igen, hát az egyik legnagyobb probléma most a parkolás, és ezen kell segíteni. Hát ugye építettünk a Gagarin úton, tehát a műfáz, vagy az Atompark két oldalán, tavaly lett kivitelezve, körülbelül 50 darab új parkolót, illetve az Ifjúság úton úgy alakítottuk ki ott a szociális központ, meg a bölcsöde melletti részt, ott eddig is fölálltak ott a járda melletti zöld sávra, mert ott ilyen kászegély van az úton, tehát könnyű felállni autóval, de most ott azt én leszórattam ilyen fehér murvával, jó, erősen ledöngöltük, úgyhogy most kulturált körülmények között lehet felállni, és ott is van legalább egy 10 hely, tehát azért bővül a helyek száma, de keressük folyamatosan, hogy hol lenne érdemes. Az én vágyam, titkos vágyam, hogy építeni egy parkolóházat a lakótelepen is, meg egyet az óvárosban is, már én már nagyjából ki is néztem a helyeit. Föl kell mérni, hogy ez mennyibe kerülne, és meg kell nézni, hogy van-e ilyenre igény. Tehát, hogy ilyen elég embernek lenne arra igénye, hogy ott, mint egy garázsba, ugye vegyen helyet magának.
1: Nagyon
2: béreljen helyet.
1: Nagyon jól hangzik. Elárulod, hogy milyen helyet álmodtál meg, vagy milyen hely lehet
2: hát
1: erre alkalmas?
2: Hát a Tulipán utcában néztem, ott a régi judóterem mellett van egy ilyen raktár, ilyen az önkormányzati tulajdon, azt le lehetne bontani, és akkor ott van egy nagy üres telek is ott mellette. Egy kicsit nem teljesen vízszintes az egész, tehát ott nyilván kéne terepet rendezni, de oda elférne egy parkolóház, szerintem. De mondom, ez csak egy abszolút fikció, ez még
1: nem
2: ilyen.
1: Nem, hogy kellenek ezek a nagy tervek is. Igen, és az óvárosban igen. Egyébként szerintem
2: az óvárosban ott már beszéltünk a Duna Hotel és a régi rendelőintézet közötti parkoló helyére lehetne egy parkolóházat építeni. Annak a fele, a miénk, annak a területnek a fele, meg a Duna Hotel tulajdonosi köré. Meglátjuk. Ugye, mert azért ez nem két fillér egy parkolóház építése, de jó lenne, mert szerintem ez lenne a 21. megoldás, a századi megoldás itt Pakson hosszú távon.
1: Nagyon örülök, hogy ezt elmondtad, eszembe is jutott, hogy minden képviselőtől megkérdezhetnénk, hogy ilyen fikciós álmok, tervek, igen, ezeket is mondják el, és akkor így bármi is
2: tehát
1: lehet.
2: Tehát fontos, hogy legyen víziója.
1: Igen,
2: az
1: abszolút,
2: embernek.
1: Abszolút. Egyébként az jutott eszembe, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy ma már ugye 2020 után családonként általában két autó ugye az, ami jellemző. A statisztikák szerint, csak mondom a hallgatóknak, 2,5. Tehát statisztikában már itt tartunk.
2: Hát nem, még a kabrió is nyáron, ugye, amivel lemegyünk a tóparton.
1: Hát igen, hát nem a bicikli van ide számolva, az biztos. Egyébként, ha már itt tartunk, és majd még megyünk tovább, és haladunk azzal, amit feltétlenül el szeretném mondani, de ami a hatos körzetet illeti, Atomtér és környéke, Kulcsatov utca, Ifjúság útja, mi az, amivel téged leginkább megkeresnek az ott élők problémával?
2: Hát leginkább ilyen apró dolgokkal, hogy most balesetveszélyes a lépcső a ház mellett, meg nehéz a parkolóba beállni, mert a régi parkolókat úgy építették, hogy a fákat, amiket ugye beleültettek, azokat körbevették ilyen szegélykövekkel, ezek a szegélykövek össze-vissza törtek, már nem nagyon lehet ráhajtani, mert kivágja a gumit, és ugye meg a mai autók sokkal nagyobbak, mint a Trabant meg a kis Polszki volt, annak idején, amikor ezek épültek, és nehéz ott használni a parkolókat, hogy szedjük ki azokat a szegélyköveket. Tehát ilyen apróságok, amiket szinte folyamatosan kell ügyintézni. Helyezzük át a padot az ház egyik oldalra, a másik oldalra, mert ott fúj a szél, tehát a kukát elfújja a szél, tegyünk oda korlátot, ami megfogja a konténerkukát, tehát ilyen. De nyilván nekik ez a legfontosabb, tehát intézkedni kell ilyenkor, és ez elvisz némi energiát, meg időt, de nem gond, tehát erre a hivatal föl van készül, és viszonylag elég jó sebességgel és hatásokkal tudnak lépni.
1: Igen, és lehetséges, hogy tényleg úgy van az, hogy az ott élők is az úgynevezett nagyobb projektekről tudják, hogy vagy folyamatban vannak, vagy terve vannak, akár a te fejedben, akár egyáltalán a város fejében. Menjünk is tovább, tehát Kurcsatov utca déli részének a felújítása.
2: Hát ugye az északi részén lesz a felújítás, a déli részén meg el kell kezdeni, tehát azt szeretném, hogyha az idén ki tudnánk írni annak a tervezési projektjét, mert annak a tervezése önmagában biztos, hogy közbeszerzési érték határ fölötti lesz, mert az egy akkora terület. Én egyben meg szeretném tervezhetni, és akkor majd eldöntjük utána, hogy ezt hány lépcsőbe, hány részletbe lehet kivitelezni. Uh-huh. De akkor visszatérve, hogy mi történt már, történt olyan, ami nem látszik kívülről, mert egyelőre csak egy adásvétel volt, megvettük a Tellerede utcának a területét, ugye ott, mert ugye azt annak idején azok a Tellerede utcai társaságokat úgy építette meg a vállalkozó, az építési vállalkozó, hogy nem adta át utána a területet a vevőknek, tehát akik megvették az ingatlanokat, és így általuk így nem kerülhetett az önkormányzathoz. Már pedig az önkormányzat beruházni, utat építeni, parkolót építeni csak akkor tud, hogyha ővé a terület, idegen tulajdonon nem lehet.
1: Bocsánat, csak hogy tisztázzuk, tehát a Kurcsatov utca mögötti területről van szó.
2: Igen, hát a Kurcsatov utcánk a legnyugatibb mellékutcája, ami déli irányba ágazik ki belőle, az a Tellerede utca.
1: A garázsok fölött.
2: És annak egy része még földút. Aha. Tehát ugye ez eléggé anakronisztikus, de Pakson egy földút a lakótelepen, a paksi lakótelepen, már pedig az.
1: Igen.
2: És oda kéne építeni úttestet, járdát, meg parkolót. Uh-huh. Na, ennek a területét megvettük végre. Nem volt egy egyszerű menet, de megvan, úgyhogy most tervezik a járdát, utat, parkolót, és akkor jövőre remélhetőleg ez elkészülhet.
1: Na, hát ez nagyszerű. Igen, én emlékszem, hogy erről többször volt már szó, igen, erről a bizonyos földről.
2: Hát ez egy régi igénye már
1: az ott élőknek.
2: Az ott élőknek. Uh-huh. Okay. Akkor, ami még most elkészült, ugye, és az elég látványos, és ott a Barátság utcai rendelő előtti járda, ami összeköti a Barátság utcát a Új Templom utcával, és egy 200-250 méteres szakasz, jó széles, beköti a rendelőtnek a bejáratait is. Az szép lett szerintem.
1: Egy gyönyörű térköves, nagyon szép lett. Én gyakran járok arra, mert általában ott a parkolóban állok meg, és onnan sétálok föl a bevásárlóközpontokhoz, és igen, az nagyon jó sikerült. Igen, nagyon szép.
2: És hát folyamatosan most tervezik a csengeinek, ugye hát ez mondjuk nem csak a én körzetem, hanem az egész várost érinti. A csengei előtti teret szeretnénk, mire jön az adventi vásár, addigra az, annak el kell készülnie, most ez van kiadva fővesztés terhe mellett, hogy addigra annak késznek kell lenni. Akkor a csengei lépcsői, ugye, azok a külső lépcsők, mind oldalt, mint a térre néző lépcső.
1: Szintén
2: hát az rettenetes. Hát az
1: nem már... 40, hanem 50 éves lépcsők.
2: Hát
1: igen,
2: igen, az borzasztó egy emléke a szocialista építészetnek az a lépcső. És a maga a bejárati portáloknakat is szeretnénk kicserélni, oldalt is, meg elől is, mert azokra is ráfér már egy ráncfelvarrás. Illetve arra is be van tervezve a pénz a költségvetésben, hogy a belső hang, tehát a színházteremnek a hang- és fénytechnikáját szeretnénk javítani, mert azért az se a 21. századi. Már ugye tavaly megcsináltuk a színházterem úgymond ráncfelvarrását, új székek, új drapériák, új padlószőnyeg, új függöny, tehát ezek megoldottak, és akkor most egy kicsit rámennénk a technikára, a technikának a cseréjére.
1: Hát a csengei kapcsán azért ezek nagy tervek, ugye az atomtér gyönyörűen meg lett csinálva, de valóban a csengei előtti tér az elmaradt, hogyha azt adventre szeretnétek, ahogy szoktuk mondani, karácsonyra meg lesz, akkor reméljük. Meglátjuk, akkor reméljük. Jó, hát nagy tervek ezek, gyönyörűek, pár percünk maradt, van-e még valami, ami fontos a folyamatban lévő ügyekről, bár azt gondolom, hogy hát, hogy is mondjam, szóval elmondtál jó párat, ami a következő fél évre szép kihívás.
2: Igen, hát most ez a, tulajdonképpen egész város szinten rá akarunk állni a járda felújítások, mert a járdával gyorsan lehet haladni, mert általában járda alatt nincsenek közművek, azt viszonylag hamar meg lehet csinálni, nem is kerül olyan túl sokba, nem kell közbe szereztetni, tehát egyszerű a versenyeztetése is, és a járdák állapota az rengeteg embert érint. És ne egy csomó helyen, főleg, de elsősorban ahol tömb házak vannak. Tehát lent az óvárosban is van ilyen rész, de hát fönt a lakótelepen is. A lakótelepen ott látványos eredményeket lehet elérni egy-egy járdával. Tehát én nagyon szeretném, hogyha az én körzetembe az Új Templom utcának a páratlan oldalán a járda is, mert most már csak a Új Templomban már csak az van hátra, mert a lenti része, ami nem a lakótelepi rész, ott már kész vannak a járdák. A páros oldalon a lakótelepen is kész van a járda, a páratlanon nincs. És ott is lakik vagy 250-300 ember azokban a tömbházakban. Tehát rengeteg embert érint ez, és rengeteg embernek teszi egy picit könnyebbé az életét egy ilyen felújítás. Tehát ezekre akarunk ráállni idén meg jövőre. Plusz ezeket a betonutakat, például ami kivezet az Ürge mezőre. Ugye a strandhoz, vagy a Vácika út felé, ott a judó központ mellett, vagy a pumpapálya mellett ott már le van aszfaltozott, de előtte nem, előtte beton. És ezeket is viszonylag jutányos áról lehetne egy aszfaltburkolattal ellátni, és akkor már rögtön más autózni rajta, mint ezeken az egykörődős betonokon.
1: Uh-huh. Nagyon klassz. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk erről mindenről nagyon beszélgetni. Szívesen. Milyen lesz a nyarad, a polgármester úr, jut-e pihenni?
2: Hát én nyáron általában dolgozni szoktam, és én össze szeretek elmenni nyaralni.
1: Azért, mert nincs annyira meleg, vagy hogy nyáron is dolgozzon valaki?
2: Meg ugye ősszel az ilyen befizetések azok olcsóbbak, mert akkor már nincs szezon. Uh-huh. Ugye a gyerekesek azok, mi is nyáron jártunk nyaralni, amikor kicsik voltak a gyerekek. De amikor nem kell a gyerekhez alkalmazkodni, akkor szerintem jobb menni inkább elő vagy utó szezonba. Én ezt szeretem.
1: Maximálisan egyetértek, egyébként mi is így szoktunk, mi főképp a meleg miatt, mert melegből nem megyünk melegbe. Igen. És akkor valahogy másként jön ki össze a lépés. Köszönöm, hogy itt voltál, és további jó munkát kívánunk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra.
1: A Paksi 6-os körzet ügyeit vettük át Barnabás Istvánnal, a körzet képviselőjével, nem mellesleg a polgármesterrel.
0: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem tud támogatást ígérni az Eugen Tomák vezette bukaresti szakértői kormány beiktatásához, mondta Kelemen Hunor kedden, miután a miniszterelnök jelöltel egyeztettek az RMDS bukaresti székházában. Az RMDS elnöke az MTI-nek azt mondta, nem lát érveket arra, miért kellene megszavaznia az RMDS-nek egy olyan kormányt, amiben nincs benne, olyanokkal összefogva, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyben az RMDS benne volt. Csak nem 400 karmester jelentkezett 5 kontinens 61 országából a Solti Nemzetközi Karmester versenyre, amely a MÜPA rendezésében valósul meg október 1-e és 10-e között. A háromfordulós megméretetés előválogatója jelenleg is zajlik, a mindent eldöntő októberi finálé és a gála koncert pedig a közönség számára is nyitott. Szent Iváni alkalmából június 23-án programot szervez Sárszentlőrinc község önkormányzata, adta hírül a település a közösségi oldalán. A rendezvény 17 órakor veszi kezdetét, és a gyógynövény konyhától a tűzcsiholás praktikáin keresztül az önismereti programokig változatos előadások várják az érdeklődőket. Emellett ingyenes tárlatvezetés indul a Petőfi Múzeumban, és Szabó Dávid koncertjét is meghallgathatják az esemény résztvevői. A rendezvény eső esetén elmarad.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Mozgás éjszakáját rendeznek június 12-én Simontornyán. Boros Györgyi, a Simontornyai Önkormányzat munkatársa rádiónknak elmondta, hogy a hivatal célja évek óta az, hogy mozgásra ösztönözze a helyieket.
4: Hát most már néhány éve nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat arra, hogy különféle mozgásos programokat szervezen itt Simontornyán. Ugye tavaly már volt a Vártolvári futás, idén ezt kibővítettük a Hegyháttúrával, és most ez már az idén a harmadik olyan programunk, amivel egy kicsit szeretnénk megmozgatni Simontornya lakosságát, és az Aktív Magyarország, valamint a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének együttműködésével tudjuk ezt az eseményt, ezt a rendezvényt megszervezni.
3: Egyre nagyobb az érdeklődés a sportos programokra Simontornyán, folytatta Boros Györgyi.
4: Most már országosan is elmondható, hogy egyre népszerűbbek a mindenféle természettel kapcsolatos sportok, a túrázás, a kerékpározás, a futás. Az a tapasztalat, hogy a tavalyi évben is már számosan megjelentek ezeken az eseményeken, és az idén is nagy az érdeklődés. Úgyhogy bízunk benne, hogy sokakat meg tudunk mozgatni.
3: A Simontornyai Mozgás éjszakája június 12-én 18 órakor kezdődik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

A Kuplung zenekar nem létezik, fikció, filmbeli, csak kitalált, és mégis létezik. Ember Márki Rádi Marcell és Maris Peti alkotja a fantasztikus Kuplung zenekart, ugye annak idején 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című filmbe, annak idején, hát még a film most is pörög, sőt, készül a második része, tehát a Hogyan tudnék élni nélküled című Damien filmből ismert a zenekar, és úgy néz ki, hogy életre kell, hiszen tervezik a nagy koncertet, az aréna koncertet, sőt, rögtön dupla aréna koncertet hirdettek meg 2026 novemberére, úgyhogy hát meglátjuk, és állítólag jönnek szépen sorban majd a saját dalok is. Biztos vagyok benne, hogy Damien slágereket is fognak előadni majd a srácok az aréna koncerten, és itt van az első dal a Kuplung zenekartól, tehát a Nyomod a gázt. Ezzel indítottam az órát 8 óra 8 perckor egészen pontosan, amikor balesetről kaptunk hírt az 51-es főúton. Dunavarsány külterületén egy motoros és egy személyautó ütközött össze a 26-os kilométernél. A forgalom jelenleg félpályán halad, és irányunként váltakozva, tehát kisebb torlódás alakult ki. Ahonnan még az útinform torlódást jelentett, az az M6-os autópálya, az M0-as felé haladva értérségében, ugye ott a 14-es és a 20-as szelvények között átirányítják az egyik oldalról a másik oldalra a forgalmat, és ilyenkor a reggeli órákban, 8 óra környékén is torlódás alakul ki. Az arra utazóknak jelzem, hogy csak 5 kilométert kell átvészelni, addig kell arra szólva haladni, de utána, mert ugye ilyenkor, amikor beleér az ember a dugóba, azon agyal, hogy vajon hány kilométeren keresztül kell kibírni az arra szólást, érdemes-e esetleg lehajtani az autópályáról, 5 kilométert kell kibírni, úgyhogy ez egy fontos információ, illetve az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között is több szakaszon dolgoznak útépítők, és ott is a félpályán út lezárások, így az erős forgalom idején a reggeli órákban, meg majd a délutániban is torlódást okoznak, úgyhogy ezek a legfontosabb információk az utakról. Ami az időjárást illeti, 20 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, felhőszakadás miatt is ki van adva riasztás, méghozzá nem csak Tolna, hanem Fejér, Baranya és Somogy megyékre is. Erre

0: méghozzá Nagy Adri énekesnőt és Petke Balást, aki a 101 hang Depeche Mode Special Tribute projekt ötletgazdája és rendezője. Nagy izgalommal várjuk őket ide a stúdióba. Reméljük nem reggeliztek, mert mi megterítettünk nekik, hogy előtte vagy utána, a beszélgetés előtt vagy után lesz erre, azt majd meglátjuk, majd legfeljebb csomagolunk. Minden esetre egy biztos, hogy ez a fantasztikus Depeche Mode Tribute koncert, amely 2025. novemberében került színpadra az MVM Domban. Ez most már ott tart, hogy külföldről is érdeklődnek utána. El is utazik majd külföldre, úgy mind a hány nagy kivitelezésében. Erre nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy Balázs majd erről hogy fog beszélni, hiszen rengeteg énekes, kórus, és hát szimfonikus zenekar is fönt volt a színpadon 2025 őszén, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez az óriás produkció hogyan költözik majd például Franciaországban az egyik 2000 méteres hegycsúcson felépített helyszínre, extrém helyszínre, de ami a legfontosabb, hogy 2026, tehát ez év decemberében úgymond megismétlődik a projekt az MVM Domban, illetve hát nem megismétlik, hanem azt ígérik a szervezők, hogy ugyanúgy a Depeche Mode-ból hozzák ki, amit ki lehet hozni, csak egy kicsit másként, és nyilván más dalok is előkerülnek, és olyan ismert Depeche Mode slágerek, amelyeket esetleg nem dolgoztak fel 25 novemberében, úgyhogy én nagy izgalommal várom tehát ezt a beszélgetést, Nagy Adrit és Petke Balást, elméletileg fél kilenc környékén kezdjük majd a beszélgetést, addig is további nagyon jó utat mindenkinek, és remek rádiózást, Selena Gomez-zel folytatjuk.
1: A

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol nagyad énekelt, és az énekesnőt személyesen itt köszöntetem a stúdióban, annyira izgatott vagyok. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Egyenesen Budapestről köszönjük, hogy itt vagy.
2: És nem köszönjük a meghívást.
1: Hogy nem egyedül érkeztél, Petke Balást is köszöntöm. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt mindenkinek, szia!
1: Óriási projekt, én már itt reggel 6 óra óta mondom, folyamatosan, illetve tegnap óta és napok óta harangozzuk be, hogy érkeztek hozzánk Budapestről, és a 101 hang Depeche Mode Tribute, Special Tribute koncertről fogunk beszélgetni, nem csak a tavaly ősziről, hanem arról, hogy ez a projekt életre kelt, Balázs, életre kelt, te vagy az ötletgazda és a rendező is, megy külföldre is, és decemberben, hát nem megismétlitek, hanem még valami újabb jön, de Depeche Mode lesz a fő csapás irány. Először is gratulálunk a produkcióhoz, és mindenkit hadd kezdjem azzal, Balázs, te ekkora Depeche Mode rajongó, vagy hogy feketében jöttél most is?
3: Igen, de azért én mindenféle mást is hallgatok, de hát a Depeche Mode az, ami mondjuk, hogy az elét hallgatok, 50%-ban mindig mód szól a kocsiban, és gyerekkorom óta, 10 éves korom óta elég idős vagyok már ahhoz, hogy sok évet hallgathattam Depeche Mode-ot, úgyhogy imádom, igen.
1: Hát ha esetleg még van olyan ember a Földön, vagy legalábbis Magyarországon, aki még nem hallott arról, hogy tavaly milyen fantasztikus koncert volt, Adri, énekesnőként a projekt része vagy, de hát itt nem egyedül álltál a színpadon, mint énekesnő.
2: Most csatlakoztam be ebbe a projektbe, én tavaly nézőként.
1: Tavaly csak nézőként,
2: igen, a Lotfi Begi barátom hívott el, hogy hallgassam meg, és mi tudta rólam, hogy nagy depeses vagyok, ezért én nagyon örömmel mentem, és emlékszem, amikor így elkezdődött a koncert, volt valami olyan elképesztő varázsa, ugye maga a szimfonika, ugye kiegészült ez a live band, a férfi kórus, tehát hogy nem volt egy unalmas pillanata a produkciónak, vagy a műsor alatt, mert mindig történt valami a színpadon, vagy látványvilágban, vagy egy énekes miatt, de hogy mindig volt valami különleges esemény a színpadon, hogy engem teljesen lenyűgözött, ledöbbentett, és így egy kicsit titkon vágytam rá, hogy Istenem, vár csak én is ott lehetnék.
1: Ne.
2: És aztán így megfordult a projekt, mert aztán a Balázs és a Gyuri is eljöttek egy Lotfi Begi koncertre, ahol viszont az Angel of the Silence-t énekeltem, ugye a híres Depeche Mode dalt, és akkor megfordult a fejükbe, hogy mi lenne, ha elhívnának erre a koncertre.
1: Aha, na hát, micsoda véletlenek és micsoda szerencsés találkozások. Balázs, ha adnál ízelítőt abból, hogy kik álltak a színpadon Rúzsa Magdi és társai, a kóruson és a szimfonikus zenekaron kívül.
3: Igen, igen, remélem senkit se hagyok ki, de hát akkor a szólista énekesekkel, hát a vezényelt Rieder Auer Richard, aki fantasztikus zeneszerző, és ő vezényelte a szimfonikusokat és a Nemzeti Férfi Kart, aminek egyébként a vezetője, és hát a szólistáknál ott volt Begi, akit említettünk, ő készült saját blokkal, Lotfi Begi, de a Bernáti Zsiga is, mint DJ live-ekt előadó, és akkor Pásztor Anna volt, Arany Timi, Radics Gigi, Rúzsa Magdi, Fehér Lili, mint énekesművésznök, és akkor Molnár Tomi, Pap Szabi, és Lányi Lala, és Szakács Ádám, aki egyébként ő egy külön meghívó speciális vendég volt, mert ő az egészet erről szól, mint előadó művész, ő Depeche Mode tribute zenekaruk van, és nagyon tetszett, és őt is be akartuk ebbe vonni. Úgyhogy így teljes a lista, remélem nem hagytam ki senkit.
1: És a koncepció az volt, hogy mindenki énekel egy Depeche Mode számot, egyébként ők maguk választhatták ki, vagy te, mint rendező megmondtad, hogy mi az irány.
3: Ha nem hagytuk nekik teret, tehát azért úgy próbáltuk megtalálni azt a dalt, amitől úgy mindenki igazán lázba jön, és nagyon fontos volt a koncepció, hogy mindenkivel úgy ültem le az elején, hogy ez nem utánzás. Tehát itt nem arról van szó, hogy Dave Gehent meg se próbáljuk megidézni, mert lehetetlen, de hogy nem is ez a koncepció, hanem, mert én is magamból kiindulva, én nem járok el tribüt, én nem nagyon azonosok a tribüt műfajat, de nagyon tisztelem, és szerintem nagyon is helye van a világban, mert fantasztikus, amikor elmennek egy Nirvana, vagy egy Guns N' Roses, vagy egy Depeche Mode tribütre, az a közösséget az összehozza, és imádják, és az egy nagyon jó dolog, de mi nem szerettünk volna utánozni. Tehát a tribütnél felkerült, de a koncepció az volt, hogy ez egy nagy, grandiózus zenei élményt okozzunk. Az, hogy olyan részeire világítsunk rá a Depeche Mode daloknak, amik ott rejtőznek a dalokban, a kórus is, a szimfonikus hangzás, és az arra erősítsünk rá, és ezáltal kapjanak egy teljesen újszerű, grandiózus élményt, és a szólista énekesek pedig tegyék magukévá a dalt, abból a szempontból, hogy majd Adri is, amikor énekli, az Adri is nyugodtan formálja magára, és ebben abszolút teret kaptak, sőt, mondtuk is nekik, hogy ne is utánozzuk a frontembert.
1: Hát grandiózus volt, az biztos, tehát az egésznek a látványa, az 1000 négyzetméternyi lett fal a színpadon, tehát, hogy egyszerűen csak a videókat, hogyha nézi az ember, tényleg a hideg kiráza. Adri, mondtad, hogy depeses vagy, tényleg?
2: Igen. Hát nekem egy 12 évvel idősebb nővérem, úgyhogy én általa fertőződtem meg, és arra emlékszem, hogy ugye 12 év korkülönbség az már pont annyi, hogy ő már ugye szórakozni járt, és akkor készülődés közben ezeket a dalokat hallgatta, és engem már nagyon megfogott az a hangzásvilág, az a különleges elektronikus hangzásvilág, amit akkor alkottak. Aztán később ugye még többet hallgattam már magamtól is, és rájöttem arra, hogy fú, hát ez valamiért függőséget okoz, az a melankólia, az a mély mondani valami van a dalokban, és akkor én elkezdtem koncertekre is járni. Tehát amikor Budapesten voltak, akkor igyekeztem eljutni, és akkor ugye kecskeméti vagyok, és akkor kecskeméti barátokkal jöttünk fel Budapest, és az is egy óriási program volt, hogy be a kocsiba hallgatjuk végig a zenét, és akkor a koncerten, arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon szétáztunk, mert szakadt az eső.
3: Szakadt az eső.
1: De hogy az egésznek...
4: Te is ott voltál, Balázs?
3: Igen,
4: csak
3: igen.
4: Akkor még nem ismertétek.
3: Nem
4: akkor
3: még nem. Óriási. Én most tudtam meg nemrég, hogy azon a koncerten ő ott volt, és azóta ő Depeche Mode. Én azt hiszem, hogy az Enjoy the Silence elénekelte, és nagyon-nagyon tetszett, és már sejtettük, hogy előbb-utóbb beszélni fogunk az Adrival, de hát utána mesélt, hogy ő ott volt attól a koncerttől kezdve, ami volt mód koncert, ő azon volt, és hogy ő Depeche Mode-os. Hát,
2: igen, nem vagyok egy
3: kérdés, hogy azonnali hatállyal bevonjuk a projektbe.
4: Igen, igen. Citromsárgában is lehet Depeche
2: Mode-os. Jó, hát most nyár van, de ígérem, a koncert rá fogok változni.
4: De nem, miért? Hát egyébként ez fontos. Egyébként nem tudom, hogy a színpadi világban mindenki inkább a fekete felé húzott, amikor a színpadra állt ruházatban.
3: Hát ez csak akkor, amikor ez a szubkultúra így kialakult Magyarországon, a Depeche Mode-hoz, szerintem az nagyon sokakat megfogott, köztük engem is, hogy lett egy ilyen markáns látványviláguk, egy stílusuk, akkor a tinédzserek keresték önmagukat, saját identitásukat, valaki a punkokhoz húzott, valaki az éppen kialakuló old school raphez, és a Depeche Mode az a fekete, és akkor jött a Black Celebration, a fekete ünnep, és minden más.
4: Igen, arra gondoltam, hogy most, amikor a koncert megvolt ősszel, akkor ott is inkább a fekete dominált a színpadi ruházatban?
3: Igen, azért úgy, meg az egy letisztult lát, én nagyon szeretem amúgy is a feketét, a háttérfilmeket is forgattunk, azok is, én nagyon szeretem, hogy akkor fekete-fehér, és viszont a színpadon a színes fények, szóval úgy jól mutat az egész, ha nem egy színes kavalkát, hanem próbál törekedni, hogy egy ilyen letisztult színpad, ebbe pedig a fekete egy hálás dolog.
4: Történet, oké. Okay. Mm. Na, mielőtt elkezdünk arról beszélni, amiért jöttetek, csak még egy kérdés, amikor az Enjoy the Silence-t elénekelted Adri a Beginek a koncertjén, azt te választottad? Vagy ő kért?
2: Igen.
4: Igen?
2: Igen, én nagyon szerettem volna, hogyha ezt a dalt elénekelhetem. Amikor küldte a setlistet, akkor mondom, ez az enyém kész. Aha. Mert alapvetően az a szerencsés hangszínnel is vagyok megállva, ami mondjuk férfi lágé, tehát, hogy nekem a férfi dalok nagyon-nagyon közel állnak a szívemhez, és többször szoktam férfi dalokat, vagy férfi előadóktól énekelni dalokat, mint női előadóktól.
4: Akár. Milyen érdekes, igen, ez nyilván a mélyebb
2: hangszínusodnak.
4: Hát ez egy hihetetlenül nőies nő vagy, hogyha lehet így
2: csak mondani. Ha megszólalok, akkor elég a férfi érem.
4: Oké, és hát annyit elállok a hallgatóknak, hogy érdemes velünk maradni, mert hogy itt egy olyan halvány ígéretet is kaptam, hogy esetleg itt a stúdióban valamit a kapellában énekelsz is nekünk, természetesen Depeche Mode-ot, de akkor folytassuk onnan, Balázs, hogy szájra kelt a produkció, nem tudom, hogy erre számítottatok-e egyébként a társaiddal együtt, akikkel létrehoztátok, külföldre megy a produkció?
3: Hát reménykedtünk benne, mert ez volt az eredeti terv, de kicsit ilyen kamikáze módon csaptunk bele az egészbe, mert nem lehet kiszámítani a jövőt, tehát mindig előre gondolkoztunk egy állomással. Nekem már személy szerint ez is egy hihetetlen álom, hogy a cégtársaim, mely rendezvényszervező cégünk van 15 éve, egymás projektjeit szoktuk támogatni, volt olyan, ami elbukott, de jól éreztük magunkat, volt, ami jól is volt, és jól is éreztük magunkat. Ez most pont éppen az hozzám köthető dolog, ami így kinőtte magát, és mi eddig láttuk az egészet, hogy Magyarországon tényleg, nekem is hihetetlen volt, hogy az MVM Dome-ba, soha nem csináltunk még ilyet, hát akkor menjünk neki, mert hittünk a csapatba, tehát mindenkivel már dolgoztunk korábban, meg rengeteg ilyen kisebb produkciót összeraktuk, attól a részétől nem tartottunk, hogy minden szenvedélyünket beletesszük. Inkább azt nem tudtuk felmérni, hogy egy ilyen jellegű koncertre el fognak-e jönni, bizalmat szavaz-e ennek a közönség, megveszik-e, fogalmunk nem volt, hogy 3000-en lesznek, vagy 15000, nem tudtuk. Eddig láttuk, de hittünk benne nagyon. Hála jó Istennek nagyon jól sikerült minden szempontból, és most megint nézzük a következő állomást, ami egy eredeti ilyen álomszerű terv volt, hogy megcsináljuk a premiért Magyarországon természetesen, és utána elindulunk kalandozni, és megpróbáljuk azt, hogy minél több országba bemutassuk. De még fogalmunk sincs, mi vár ránk például Berlinbe. Ott nyilván tudjuk, hogy az egy ősdepes módföld, tehát abszolút, és ott az ottani partnerek és az Uber Arena is nagyon-nagyon optimisták, és nagyon örülnek neki. Tehát egyébként, ahol megmutattuk, mi Isztambullal itt voltak, és velük is beszélgettünk, Olaszországgal alakul egy ilyen komolyabb együttműködés, és mi olyan sok pozitív reakciót kaptunk ottani tapasztalt koncertszervező cégektől, hogy így optimisták vagyunk most jelenleg, de nem tudjuk, mi lesz.
4: A külföldi történet azért érdekes, mert tényleg olyan mennyiségű énekest és zenészt mozgattatok meg az őszi koncert kapcsán, és ez majd így lesz most is, gondolom. Tehát, hogy mindenkit kiutaztatni, hallod? Tehát, hogy tényleg a szimfonikusokat is, az énekeseket is, akik itt kvázi Magyarországon sztárok, tehát azért ez nem kis projekt.
3: Igen.
4: Adri, hogy mennek a készülődések? December, odébb van, de gondolom ezerrel tartanak az egyeztetések.
2: Hát ilyenkor az úgy szokott működni, hogy ugye mindenki külön-külön készül. Tehát készül külön a szimfonik, készül külön a férfikar, nyilván az előadók is, az énekesek is készülnek, és akkor egyszer csak találkozunk egy ponton, augusztustól kezdődnek majd meg ugye a próbafolyamatok, meg ugye majd később az összpróbák is. Úgyhogy én most jelenleg élő koncertfelvételekkel készülök, nyilván dalokat már azokat tudom, hogy miket fogok énekelni, és akkor én próbálok úgy inspirálódni, hogy több koncertfelvételt megnézek és meghallgatni ezeket a dalokat. Én így szoktam valahogy készülni, jobban szeretem.
4: Jaj, de jó, többet is fogsz énekelni, és el lehet árulni, hogy mit fog énekelni, Adri? Elárulhatja?
3: Persze, hát az egyik az kiderült. Ja nem, csak a magát.
2: Nem derült még ki.
3: Ja, nem derült.
2: Akkor legyen az a bejelentés, hogy akkor kiderül, hogy melyik dalt fogom énekelni.
3: Amiből részletet
2: fogozzuk a hangulatot.
4: Jó, oké. Legyen most a bejelentés.
2: Legyen most
4: a bejelentés.
2: Van az Enjoy the Silence, ugye? Az egyik.
3: Igen.
2: A másik pedig a Halo című dal, ami nem hiszem, hogy küldte nekem Balázs, és mondtam neki, hogy ezt nem hiszem el, hogy imádom ezeket. Tehát imádtam ezt a dalt, imádom mai napig, és hogy én mindig jobban szerettem ezeket a melankólikusabb, depeses dalokat, mint mondjuk a aktuális világslágereket.
4: Igen, nagyon jó. Oké, na figyeljetek, akkor hallgassunk egy kis depes módot. Én akkor most itt a két nagy depes mód fan, rajongó és minden tudó, nem tudom, mit szól én korai depes módot készítettem most be első dalként.
3: A én Just már meglestem.
4: Ja, te már meglestel.
3: Tetszik.
4: Tetszik? A Just Can't Get Enough, az edzés, ahova járok, ott a csajszé ezt gyakran beteszi, mert erre úgy jól lehet mozogni.
2: Igen, kevés edzős depeses dal van szerintem.
4: Olyan,
2: kérdezni kellett
4: ez
2: volna.
4: Ez így van. Pedig.
2: Igen, ez egy nagyon jó választás.
4: És akár helyszor beteszi ezt a dalt, hogy arra mozogjunk, mindig úgy akar, hogy hát ezt holnap le kell játszom a rádióban, mert tényleg annyira jó, úgyhogy 81-ben fogunk kalandozni. Nagy Adri és Petke Balázs a vendégem, a 101 hang Depes Mode Special Tribute projektről beszélgetünk, és a külföldre tervezett koncertek kapcsán azért majd visszatérünk itt a decemberi koncertre is, úgyhogy mindjárt folytatjuk. Élesztő.

0: jó kis depesmód, korai depesmódot játszottam, és kedves vendégeim azt mondták, hogy nekik ez most nagyon bejött. Nagy Adri énekesnővel és Petke Balázsral beszélgetünk a 101 hang depesmód special tribute koncertről, amely az MVM Domban tavaly hatalmas sikerrel, mondhatnám, debütált, mert hogy folytatása van, és hát december 10-én Budapesten szintén az MVM Domban újra egy hatalmas koncert, mindjárt beszélgetünk a részletekről, de van egy nagyon fontos információ számotokra, kedves hallgatóink, hogyan lehet vidékről manapság feljutni egy koncertre. Adri, annak idején a 2000-es évek elején, amikor Kecskemétről felmentél Budapestre depesmód koncertre, az bonyolult volt?
1: Hát nagyobb szervezést igényel, nyilván, hogy hova rakjuk le az autót. A decemberi időszak egyébként is nagyon frekventált, Budapesten rengeteg rendezvény van, és nyilván a parkolás is nehéz. Tehát, hogy így szépen mindenki megihat egy pohár italt, élvezheti a koncertet, és aztán biztonságosan haza is juthat. Tehát azt gondolom, hogy ezek a buszjáratok, amiket különböző városokból indít majd a 101 hang, az egy fantasztikus kezdeményezés arra, hogy minél több vidéki lakos el tudjon jutni erre a koncertre. Úgyhogy én, mint vidéki, nagyon támogatom ezt a kezdeményezést.
0: Igen, mert hogy buszokat indítotok, Balázs, én nem is hallottam még ilyet. Volt már ilyen valaha is, akár egy aréna, bármilyen koncert kapcsán?
2: Hát biztos más produkciónál előfordult. Ez csak úgy gondolkoztunk, hogy miért ne, hiszen a rendezvényeknél egyébként rengeteget dolgozunk buszos, nagyon profi buszos partnerrel, szolgáltatóval, és ezért így meg hát jelezték is a jegy.hu, tehát a jegyértékesítők a statisztikák alapján, hogy mennyi vidékről milyen sokan megindultak. Ennek nagyon örültünk, mert egy depesmód koncerten is az történik, amit az Adri mesélt, hogy a régi csapatok összeállnak, buszokat szerveznek, kis buszba ülnek, autós megindulnak, és akkor igazából nagyon gyorsan ezt összeállítottuk, ezt a tervet, és ez már mostantól elérhető a weboldalon is, tehát nagyon látható, megtalálják, minden megyéből fog indulni buszjáratok, tehát nem kell tényleg ezt a stresszfaktort ki lehet venni, hogy megindulnak, melyik kocsival, hol parkolnak, ez az MVM Dóm előtt fogja lerakni őket, akik utaznak, a buszok, és ott is veszi fel őket a koncert, tehát hogy szinte háztól házig mennek, mert azért egy központi helyről indulnak ezek
1: a
2: buszok.
1: És a hangulat sem mindegy, mert ugye a buszban már depesmód hangulat lesz, és lehet hangolódni a szövegek tekintetében is a
0: igen, ahogy a focisták mennek a szurkolók a metrón, ugyanígy a buszok. Egyébként ez nagyon érdekes, ez a buszos rendezvény utaztatás. Az ember azt gondolná, hogy most már háztartásonként 2,5 autó van egy családban, hogy ez már úgy lejárt az ideje, de nem. Tehát itt vidéken tényleg szerintem nagyon jellemző az, hogy még városon belül is örülnek annak, ha van egy rendezvény, és ingyenes buszjárat indul.
1: És környezetbarátabb is sokkal, abszolút, ezt tegyük hozzá.
0: Abszolút bejön, de azt is egyébként 101hang.hu, mondom a hallgatóknak, 101hang.hu, itt van az egész rendezvénynek és az egész projektnek a weboldala, mindent megtaláltok rajta, a tavalyi nagy sikerű produkciókból is több videót, illetve a készülődésről, és akkor innen Tolna vármegyéből, te tudod most fejből, Balázs, hogy mi
2: nem
0: honnan
2: tudom fejből azt a portot, ahonnan indul a busz, ezt én nem tudom így most fejből, de ott megtalálják.
1: Van egy fül egyébként a buszjáratoknál, az meg lehet találni a városokat, bizony.
0: Jó, de tetszik. Aha, és akkor itt, hogyha kattintok, akkor itt van Szekszárd Budapest, Szekszárd. Há, ide nagyon csodálatos. Nagyon jó, itt van, igen. Itt van pontosan, hogy akkor december 10-én mikor, honnan indul, hogyan lehet rá jegyet csekkolni, hát ez csodálatos. Jó, oké. Tehát akkor buszos felutaztatás lesz. Itt azt gondolom, hogy az az egyik legfontosabb dolog a december 10-i depesmód projekttel kapcsolatban, hogy mennyiben hoz mást, mint amit tavaly hozott. Balázs, mondj róla pár szót.
2: Tehát kérlek, hogy újulunk meg.
0: Hát igen, mert ugye most nem tudom, hány dal dolgoztatok fel tavaly?
2: Hú, tavaly nagyon sokat, kicsit túlzásba is estünk, 33 dallal álltunk meg, hát ez egy nagyon
1: nehéz választás.
2: Jó ég. Igen. Mert ennyire nehéz kiválasztani, de ez éhibám is, mert meg minden, nem a Ricsi is, a zeneszerző, mindenki feltenni a kezét, hogy igazából közösen. De hosszú volt, de annyira, mert annyira hatalmas a diszkográfia a Depesmódnak, tehát akkora nagy repertoárból próbáltuk összeválogatni, meg sok szempont van, hogy a koncertnek olyan éve legyen, kultikus lágerek is. Tavaly az új albumokról is szerettem volna, hogy bekerüljenek dalok, amiket ismernek, de mondjuk nem annyira hatalmas lágerek, mint amit az előbb is hallhattunk. Szóval egy ilyen nagyon sokrétű, színes repertoárt szerettünk volna. Most a tavalyhoz képest rengeteg új dallal készülünk, és most inkább elmegyünk így a Black Celebration időszak felé, tehát korábbi időszak, és tényleg úgy feszesebbé tesszük a koncertet, hogy abból a szempontból lesz feszesebb, hogy itt tényleg nagyon-nagyon sok kultikus láger lesz. Úgyhogy rengeteg új dal, és lesz olyan is, hogy olyan dalt is fognak hallani, ami tavalyi koncerten volt, viszont más énekli, szóval, hogy így igen, igen, sok minden, sok mindenben meg fog újulni ez a koncert.
0: Na, hallgassuk meg azt, aki nézőként ott volt az első nagy...
1: Most hogyan illeket a sorok között?
0: Nem, arra vagyok kíváncsi, hogy így, hogy már látod, Adri, azt, hogy hogy fog összeállni a mostani decemberi Depeche Mode tribute projekt az előző évihez, tehát a tavalyihoz képest, hogy látod? Egyébként 33 dal, te akkor nézőként ezt felfogtad, hogy 33 Depeche Mode slágert végighallgattál?
1: Felfogtam, de mondom, olyan változatos volt minden egyes színpadkép, tehát változott folyamatosan. Volt, hogy valaki 100 zongorával, ugye Fehér Lili 100 zongorával adott elő egy dalt. És azért ezek szükségesek ahhoz, hogy ne legyen mondjuk monoton egy koncert. Tehát ezekben abszolút, emiatt pontosan nem éreztem azt, hogy ez 33 dal, csak sodródtam, csak élveztem, csak énekeltem, tehát hogy igazából magával ragadott az egész esemény.
0: Oké, és akkor a dalok kapcsán pedig, Adri, tehát azok a dalok, amiket akkor hallottál, és azok a Depeche Mode slágerek, amik majd most jönnek, hozunk újat?
1: A teljes listát pontosan még én sem látom.
2: Most kell küldeni, mert egészen eddig farigcsáltuk, ez a leghosszabb ja, jó, időszak, okay. De egyben a leghálásabb dolog.
0: Jó, akkor a tracklistát még ne
1: kérdezzem. Igen, külön-külön egyeztettek szerintem minden előadóval, hogy kivel melyiket lehetne megoldani, vagy ki melyiket szeretné, és akkor most kezdve szerintem úgy szépen lassan összeállni a teljes kép.
0: Igen, és akkor lesznek új előadók, ugye Adri mellett Marik Laura, Hegedűs Bori, nem tudom, hogy kiket említsünk, ugye Pásztor Anna is, igen, ott igen. Volt már tavaly is, Papszabi, Arany Timi.
2: Igen, igen, és a live-ben tagjai ugyanúgy, Késmárki Zsolt, Felszegi Dalma, Borlai Gergő és Pásztor Sámuel, Pásztor Simió egyébként az Annának a tesója.
1: Igen.
2: Ja, igen, énekel igen. És gitározik, fantasztikus tehetség, és az egésznek a szíve lelke ő is.
0: Igen, nagyon, nagyon izgalmas, nagyon izgalmas. Na, én azt mondom, hogy jöjjön el a pillanat, és betartjuk az ígéretünket. Adri, amikor Budapest felől érkeztetek így reggel 7 óra környékén, akkor Balázsnak így mi, vagy nem tudom, volt
1: hát
0: valami.
1: Hát az még reggel 6-kor ilyen mi, az még ilyen szokott lenni, általában lassabban melegszik egy althang.
0: Oké. Tehát, hogy azt mondtad, amikor megérkeztetek, hogy hát akapellába esetleg nyújtasz valamiféle betekintést, egyébként az Enjoy the Silence című dalról lesz szó, vagy melyikből hozol egy kisebb részletet?
1: Oké,
0: tehát akkor, hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, élő adásban fogjuk hallgatni Nagy Adri énekesnőt, amint Depeche Mode-ot énekel, az ő gyönyörű, mély hangján, ahogy azt megszoktuk. Hát akkor zene most nincs, én azt mondom, hogy 3, 2, 1, belevághatsz.

0: Warm.
1: Wow, köszönjük szépen!
2: Ez, ami bármikor megy.
1: Hát ez fantasztikus, köszönjük szépen. És köszönöm. Akkor ezt hallhatjuk majd.
2: Igen,
1: ezt hallhatjuk
2: abszolút.
1: Majd
2: de hát fantasztikus között. Kísérettel, ugye, férfikarral, szimfonikus és a live band-el kiegészülve.
1: Igen. Tehát még egyszer december 10-e, amikor újra a Depeche Mode slágerek az MVM Dom színpadára kerülnek. Két utolsó kérdés, Balázs, mit szólt a Depeche Mode ehhez? Én tudom, hogy ők egy 1980-ban alakultak, annak idején rengeteg mindent megéltek nyilván. Rengeteg Depeche Mode tribute zenekar létezik a világon. Na de azért egy ilyen Depeche Mode produkció, azt gondolom, hogy bizonyos szempontból talán egyedülálló is a világon. De tudsz valamit arról? Azon kívül, hogy mi a helyzet a dobossal, ugye ő azért itt volt.
3: Igen, annyiban alakult szerencsése, hogy hát a menedzsmenttel, ugye a szerzőjogászaink felvették a kapcsolatot, de én igazat megvalva azért úgy látva őket, vagy hogy élnek, mert minden könyvet ugye olvastam róluk, úgyhogy vannak sejtéseim, hogy mennyire néznek rá az ilyen dolgokra, szerintem nem nagyon, csak hogyha mondjuk már mondjuk több országban, én úgy voltam vele, hogy ez akár több év is lehet, amíg ők igazán ráhallgatnak erre a produkcióra, hogy mi is ez. Viszont szerencsének köszönhetően megismertük Christian Egnert, aki ugye a dobos, nekem ugyanúgy ő egy ilyen példaképszerű művész, 98 óta nézem, amióta csatlakozott, fantasztikus, és szerencsésen találkoztunk vele, és még szürreálisabb dolog, hogy úgy, hát meg tudtuk neki mutatni azt, hogy miről van szó, mert augusztusban mi előrehozott próbát tartottunk a teljes gárdával, az MVM Dome-ba beengedtek minket, ezért 8 dalt be tudtunk próbálni, volt mit mutatni neki, mert ő mondta, hogy egyébként ő is így a tribüttel azért ő el se tudta volna képzelni, hogy csatlakozik egy ilyen produkcióhoz, de így, hogy megismerte a Ricsit, látta azt, hogy ennek a nagy grandiózus zeneiségét beleszeretett a férfi karba, ahogy nagyon sokan, és ő nagyon izgalmasnak találta, és akkor egyeztetett ő a Martinnal, és ez jó érzés volt, hogy így végül is a Martin erről így tud, meg beszélt vele, és de hát reméljük, hogy majd egyszer csak, hát ez is egy álom, de hát most már merjünk nagyot álmodni, hogy egyszer csak megjelennek.
2: Ők is szerették Budapestet, tehát arra kifejezetten emlékszem, hogy több interjúban is említették rendszeresen, mint állomás, hogy milyen fantasztikus bázis van itt Magyarországon.
1: Igen, és milyen fantasztikus lenne, hogy eljönnének december 10-én Budapesten az MVM Domban újra 101 hang Depeche Mode Special Tribute. Olaszországban és Franciaországban, Balázs, akkor jövőre várható.
3: Jövő nyáron, ott ilyen kisebb játszóhelyeken 5-6 ezer fős fesztivál, nagyon szép tengerparton Lignanóban leszünk, nagyon szép ilyen fesztivál helyszín. Egy másik olasz tengerparti részén is Milánóba és Torino, Puy-Saint-Vincentbe átmegyünk Franciaországba, hát az is egy gyönyörű helyszínen fenn az Alpokban, egy hatalmas
2: 2000 méter magas.
1: Egy extrém helyszín, 2000 méteres hegycsúcs, ahol igen. Állítólag van egy olyan rendezvényterem, ahova...
3: Ez szabad tér lesz,
1: szabad
3: és a díszletet maga a hegy. Hát nem is ez lett fal, felesleges, mert annyira gyönyörű lesz a táj, annyira exkluzív lesz.
1: Tehát ott egy rendezvénytér van kialakítva, fantasztikus. És hát akkor a németországi időpont, az pedig már megvan.
3: December 16.
1: Az pedig Berlin. December 16 ebben az évben. Fantasztikus, nagyon jó készülődést kívánunk, köszönjük. És elárulom a hallgatóknak, hogy a Paks FM is ott lesz. Köszönjük a meghívást, és mindenképpen fogunk tudósítani, és addig még nagyon sokat fogunk beszélni. És ne feledjétek, hogy buszjáratok is indulnak Szekszárd Budapest Szekszárd. Fantasztikus a szervezés, úgyhogy mindenkinek jó szívvel ajánljuk, tehát 101 hang Depeche Mode Special Tribute december 10-én az MVM Domban. Köszönöm, hogy itt voltak.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Nagy Adri énekesnő volt a vendégem, illetve Petke Balázs a projekt ötletgazdája és rendezője. Ja, és akkor még segítsetek lekonferálni a dalt, amit bekészítettem. 86-ot választottam, a Question of Time című dalt, mint rajongó szakértő, Depeche Mode szakértő, Balázs.
3: Igen.
1: Mit gondolsz?
3: Imádom, igen. Igen, abszolút jó, a legjobb.
1: A legjobb, Adri, ez a szám nővérednek a tracklistáján,
2: hát
1: kazettáján.
2: Ezt az évet írtuk, igen, kb. Amikor ő elkezdte hallgatni, úgyhogy abszolút, ez már nekem
1: megvan,
2: is nosztalgikus.
1: Megvan, megvan ez a dal, oké, akkor ezzel búcsúzunk.
4: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Reggel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A holland kormány megtiltaná, hogy 16 év alatti gyermekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta az NL Times hírportál, adta hírül az MTI. A kabinet szerint a gyerekek profit szerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten, írja az MTI. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. Emlékeztetett rá, a magyar állam kincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. Gárdai Ádám vehette át első ízben a paksi önkormányzat által nemrég alapított összetartozásért díjat. A díjátadóra a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett június 4-e ünnepségen került sor a paksi Dunaparton. Gárdai Ádám rádiónknak úgy fogalmazott, hogy bár ő lett nevesítve, de ezt a díjat a családjával együtt érte el.
4: Ezt mint ilyen családi díj kapta a Gárdai család, tehát édesapámmal együtt én lettem nevesítve, de ezt együtt értük el.
3: A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás neki is, és édesapjának, Gárdai Györgynek is szívügye, folytatta Gárdai Ádám.
4: Ez édesapámnak és nekem is egy szívügyem, hogy a határon túli magyarokkal tartsuk a kapcsolatot elsősorban. Persze voltunk Reinhardshofenben is annak idején, tehát ott is a Stengerpali bácsival, aki a kapcsolattartója volt, beindítója volt ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, gyakran találkoztunk vele, de elsősorban a magyarok lakta testvérvárosok és a határon túli magyarok sorsa mindig is fontos szempont volt nekünk.
3: Az összetartozásért díjjal Paksváros képviselőtestülete azon személyek munkásságát ismeri el, akik nagyban hozzájárultak a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához. A Gárdai család ebben élen jár, hiszen a város több testvérvárosi kapcsolata is az általuk szervezett Gastro Blues Fesztiválhoz kötődik.
4: A legelső szoros kapcsolat inkább Galántával alakult ki, és 98-ban a fesztivál alkalmával kötötte a két város a testvérvárosi szerződést, és utána rá, ugye náluk az a szokás Galántán, hogy 10 évente megújítják ezt a szerződést, 20 évre rá ugyanúgy a fesztivál alkalmával történt ez a megújítás az evangélikus templomban, a templomi koncertek előtt, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és hát Zentával is a fesztivál alatt történt jóval később már ez a testvérvárosi kapcsolatnak a beiktatása.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
6: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
7: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 8 perckor, még mindig egy kicsit Carly Rae Jepsen ellenére, egy kicsit Depeche Mode hangulatban, Levivel. Levi.
2: Carly Rae Jepsen ellenére.
1: Igen, hát figyelj, bocsánat, nem tudtam. De ugye vendégeink, illetve vendégeim, akik 8 óra után itt voltak, Nagy Adri énekesnő és Petke Balázs, úgyhogy a Depeche Mode Tribute projektről volt szó, és el kell mondjam a hallgatóinknak, hogy ők most indulnak még csak, majd mindjárt nyitva van az ablak, halljuk, hogy felbőg a motor.
2: Óriási dumálás volt itt.
1: Óriási dumálás és reggelizés. Van egy jó hírem.
2: Mi?
1: Levi. Budapestről érkeztek vendégek, ezt tudod, mit jelent?
2: Tudom.
1: Tálalva a reggeli.
2: Így van.
1: Remélem nem reggeliztél. Reggeliztél?
2: Reggeliztem, soha nem szokott akadály lenni nálam, hogy reggeliztem.
1: Hallod, gondoltam, hogy rád írok, pedig reggel, hogy ne reggeliz, mert tálalva lesz a reggeli.
2: Figyelj, én nem problémázok ezen, tehát reggeliztem, és mindjárt fogok megint.
1: Oké, okay, mindjárt fogok megint. Mert ugye ez úgy szokott lenni, hogyha messziről érkeznek a vendégek, a hallgatóknak magyarázom, akkor ugye mindig van reggeli, és hát azért mindig többet hozunk, mint amennyit ők elfogyasztanak.
2: Há, Isten.
1: Meg nagyon
2: ilyenkor lépek én a képbe.
1: Figyelj, azért én is, Vivi is kiszoktuk venni a részünket.
2: Ez tény és való, így tehát van. Sőt, van, hogy már késve érkezem el a tett helyszínére. És akkor azon kapom magam, hogy tök jó reggel, vendégeitek voltak, tényleg is volt kaja, és hol van? Akkor, ha szabad érdeklődnöm, mert ilyenkor, amikor például délután jövök, jaj, de jó, hogy most délelőtt vagyok.
1: Ugye milyen jó?
2: Hát így most, igen, köszönöm. Jó, így meg lesz a napi beteg.
1: Abszolút, abszolút. Egyébként hétfőn majdnem így jártál. El kell mondjam neked, hogy hétfőn, amit Gabi és Vivi neked meghagyott sütit, az semmi volt ahhoz képest.
2: Csak egy ilyen töredék volt.
1: Mit hagytak itt valamilyen piskótás megyes dolgot?
2: Három megyeset, igen.
1: Na, mert volt túrós megyes.
2: Az
1: rétes.
2: Az a rétesből is hagytak.
1: Na, mert többféle rétest is hoztam, de itt úgy nekiestek a lányok, hogy...

0: lehet, hogy ők egyébként nagyon odafigyelnek, de ilyenkor nagyon szívesen fogyasztanak.
1: Persze, hát ez bejön neked. Most gondolj bele, hogy te vendégként valahova bemész, és csak azt látod, és srácok, mit szeretnétek enni, tudod? Hát azonnal rámennék pillanatok alatt.
0: Abszolút.
1: Tehát szerintem pszichológiai dolog ott van, kirakva a tányéron, egyébként láttam a pulton, és incsiklandó pogácsák, szendvicsek.
0: Igen, meg az a szilvás cucc, az a kis, nem tudom mi a neve, ilyen kis szilvás batyú, de ilyen kis pici, ilyen falat.
1: Aj, nem mondj nekem ilyen szépeket, hogy szilvás batyú. Úgyhogy amikor ezt látod kirakva a tányérokra, akkor evidens, hogy abból kell lenni, alak ide vagy oda.
0: Én is úgy gondolom.
1: Muszáj. Igen. Tehát jó az a vendégváró kis fogásod, Andi, nagyon abszolút is beválik, bárcsak én is mindig Pestről érkezhetnék, akkor nekem mindig itt lenne egy
0: hát, lehet, hogy Adri és Balázs is úgy tervezte, hogy majd, mert most menekszek Szárdra, uh-huh, tovább, és akkor utána még lesz egy körút, mire visszaérnek Pestre, lehet úgy voltak, hogy beülnek egy kávézóba és megreggeliznek, de hát erről ilyenkor szoktunk gondoskodni, hogy nem kell. Na, egyébként pedig nem tudom, mit szólsz ehhez a Depeche Mode projekthez. Ugye azt hiszem, hogy azok a tiszteleti jegyek, amelyeket nekünk Balázsék biztosítanak, azokra azt hiszem a Gabi csapott le, és a Kati, vagy ki is?
1: Igen, hogyha jól tudom.
0: Igen, ketten csaptak le rá.
1: Igen, Gabi azonnal. Egyébként bírom a Depeche Mode-ot, volt is egy Best of Star már.
0: Igen, volt is.
1: Igen. És ugye sokan, amikor azt mondják, hogy Depeche Mode, akkor bejönnek a régi 80-as évekbeli nagy ilyen elektro slágereik, de valójában igazán nagy mélységekbe később kezdett átcsapni a projekt. Mindig is egy kicsit sötét hangvételű volt, és nagyon bírom, hogy később rámentek a még inkább elektronikus kísérletezések, és nagyon kifejező lett a zenéjük, nagyon sok érzelmet képes megmozgatni. Egyik legjobb barátom és az ő párja, ők nagyon nagy Depeche Mode fanok, főleg ez a későbbi sötét vonal, és ők voltak például Budapesten, amikor voltak. És azt mondták, hogy nagyba hallani őket élőben, ezeket a durva hangokat, meg ezeket a beateket, meg úgy összességében az egész Depeche Mode hangulata, hogy átjön nagyba, tudod, egy aréna koncertben, az óriási élmény, és egyébként ez valami, olyas valami, amire én is kíváncsi lennék.
0: Igen, és képzeld el, milyen érdekes dolog, csak hogy egy régi koncertet említettél, amikor még maga a Depeche Mode járt mondjuk Magyarországon, mi derült itt ki, hogy Balázs és Adri, tehát Balázs, aki most ennek a Depeche Mode tribute koncertnek az egész ötletgazdája és rendezője, és Adri, aki ugye egy énekesnő, de mint most megtudtuk, neki egyébként a nővére volt nagy Depeche Mode rajongó, mert hogy Adri azért fiatal, ahhoz, hogy mondjuk ő mondhassa el magáról, hogy a kezdeti időszakban már hallgatatta őket, és akkor így a nővére fertőzte meg, de hogy milyen érdekes, hogy annak idején a 2000-es évek elején, amikor a Depeche Mode Budapesten koncertezett egyszer, mind a ketten ott voltak a koncerten, ugyanazon a koncerten, csak ugye nem tudtak akkor még egymásról, hogy Balázs majd fel fogja kérni Adrit, akiből énekesnő lesz, hogy Depeche Mode-ot énekeljen.
1: Már egy koncertélmény összekötötte.
0: Abszolút,
1: őket.
0: Abszolút. Igen. És egyébként Adri, képzeld el, hogy itt élőben énekelt is a kapellában.
1: Ne
0: az Enjoy the Silence-ből adott egy kis ízelítőt.
1: Akkor megérdemlik a szilvás batyút is. Ahogy a produkció.
0: Igen, abszolút.
1: Igen, hát ez marha jól látott.
0: Igen.
1: És bírom a Depeche Mode-ot, most, hogy mondod,
0: mindjárt kiakadsz, hogy Kati és a Gabi lecsapta egyet, és ráadásul szimfonikusokkal, kórussal, férfi kórussal, tehát hogy olyan hangszerelést hoztak a tavaly novemberi koncert, mert ugye ez már ugye lezajlott tavaly november, és egy olyan hangzásvilágot hoztak, és tényleg a Rúzsa Magditól kezdve olyan énekeseket kértek fel rá, hogy énekeljenek Depeche Mode számokat, hogy hihetetlen.
1: Akkor jól értem ezt, Andi, hogy ez egy ilyen Depeche Mode tribute vest, vagy egy koncert?
0: Igen.
1: Na, erről egy érdekes dolog jutott eszembe azért. Tehát vannak ezek a tribute együttesek. Hát, hogy óriási Pink Floyd fanként én régebben jártam tributbandákra, tehát hallani a Pink Floyd hatást élőben, tudod, így sokan rámentek erre, hogy akkor Pink Floyd számokat játszani, de később az élettől a tribut dologtól azért elfordultam. Tehát, hogyha valaki már hangszert vesz a kezébe, és összeránt egy bandát, akkor nem mások számait játszom már.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, amit most mondasz. Azokat a zenészeket, akik tényleg tök vérbeli zenészek, és nagyon profi játszanak egy adott hangszeren, ott én is néha csodálkozom azon, hogy

0: Hogy nincs saját ötlet.
1: Hol van a saját számok? Igen. Így van,
0: de
1: így van.
0: Lehet, hogy vannak, de ettől még nagyon-nagyon sok olyan zenei formáció van az elmúlt, hogyha csak a rock and roll időszakot nézzük, ahonnan vannak kedvenceid, nem? És akkor ez beleférhet, hogy valamit újra akarsz álmodni.
1: Igen, persze, meg nem tudom, tehát ők azért különböző énekeseket kérnek fel, tudod, mint ahogy mondtad, ez a Depeche Mode téma, meg szimfonikusok lesznek, meg elképesztő.
0: Igen, tehát eleve a hangszerelés egy egészen más dolgot hoz szerintem. Tehát már amennyire én a tavalyi koncertet ismerem.
1: Igen, így van, csak az ember mégis, tehát nem azt várná, de közben meg egyébként tehát a tribute együtteseknek is megvan a létjogosultsága, és sok olyan eredeti előadót vágok, aki nagyon respektált, és néha fel is tűnik egy-egy nagyobb tribute együttesnek a koncertjén. Uh-huh. Sőt, a Yesnek az énekese, a John Anderson, összeállt fiatalokkal, hogy a Yesnek a zenéit játsszák, és hát ők is tribute együttesként kezdték, Yes tribute együttesként,
0: és csatlakozott hozzájuk
1: az énekes.
0: Az eredeti énekes óriási.
1: Igen, meg a Floydnak is volt olyan, hogy a dobosuk elment egy tribute koncertre, Pink Floyd tribute koncert, meghallgatta őket,
0: hallod,
1: hogy milyenek, és mondta, hogy jók vagytok, srácok, ez milyen dolog lehet amúgy, tehát játszod a hőseidnek a zenét, és így ott van a koncerten.
0: Na látod, várjál, ezért érdemes tribute zenekart.
1: Ezért érdemes.
0: Egyébként pont ezt kérdeztem Balástól, hogy mennyire hogy hát egyáltalán, hogy a Depeche Mode mit szólt a projekthez, mert ugye nyilván ugye a jogdíjak miatt, tisztázása miatt nyilván rendezni kell bizonyos dolgokat. Én feltételezem, hogy nyilván a Depeche Mode-nak van egy olyan apparátusa a mai napig, akik szervezik a háttérben
1: biztos
0: ezeket a dolgokat,
1: persze.
0: És az utolsó, bocsánat, alaszkai, nem tudom milyen együttes, aki Depeche Mode tribute zenekart alakít, tehát hogy a világon rengeteg, arról mondjuk nem tud Dave Gahan, de nem lehet tudni, és ez az egy sokkal nagyobb projekt, és így, hogy lement a novemberi projekt, uh-huh. és meghívást kapott a projekt Franciaországba, Olaszországba és Németországba uh-huh. is, így esetleg...
1: Felmerül a kérdés.
0: Igen, azt mondta Balázs, hogy így tulajdonképpen, hogy is mondjam, az álom az álomban, hogy esetleg, a Depeche Mode tagjai úgy döntenek, hogy...
1: fel is csakolják ezt a saját szemükkel, meghallgatják meg a saját fülükkel. Egyébként... Tehát, hogyha ha egy nagy projekt lennék, egy nagy banda, egy nagy előadó, és mások a zenémet játszanak, akkor arra nagyon kíváncsi lennék.
0: Igen, egyébként,
1: dolgozzák fel.
0: Egyébként ezt hozzá kell tegyem, képzeld el, hogy ezt én sem tudtam egyébként, csak később tudtam meg, hogy a Depeche Mode-nak a dobosával sikerült felvenni a kapcsolatot, és ő itt volt, és fel is lépett a novemberi projekten.
1: Hát erről beszélek.
0: Tehát erről beszélünk, és Christian Egner, viszont hát csak elmondta Dave-nek, hogy figyelj, ezek egész jó.
1: Jó volt.
0: Esetleg a Berlinire ugorjunk már el ott. Az
1: biztos esetben. Vagyok benne, hogy ilyen beszélgetések történtek.
0: Igen.
1: Megtörténhet simán, kemény.
0: Ja.
1: Ez egy óriási pillanat lehet.
0: Igen, és ami még érdekes, képzeld el, hogy én nem emlékszem rá, hogy hallottam volna olyat, hogy akár egy aréna, vagy aréna beli koncert buszokat indít vidékről.
1: Képzeld el, hogy
0: igen, a december 10-eire, igaz, hogy nem Paksról, de Szekszárdról fog busz indulni. És
1: persze, mert
0: vannak, akik erre nyitottak.
1: Mert országszerte full tele van minden Depeche Mode fanokkal, és akkor oda szállítgatják őket. Ilyet én is hallottam egyébként, de ez jó, buli shuttle.
0: Mondtam Adrinak és Balázsnak, hogy hát ugyanúgy, ahogy tudod, ilyenkor vannak ilyen kis rövid videók, ahogy egy-egy futballmérkőzésre egy-egy metrókocsi megtelik az adott csapat rajongóival, ugyanúgy tulajdonképpen egy Depeche Mode fánokból álló busz.
1: Úristen! Ha nem akarok azon a buszon utazni, biztos vagyok benne, van, hogy tele vannak belső poénokkal, tehát hogy egy bizonyos fandom, tudod, akik egy bizonyos bandát szeretnek, vagy együttes, vagy előadót, vagy projektet, ott mindig fölmerülnek olyanok, amiket kívülállók nem érthetnek, tudod.
0: De szerinted betetetik a buszvezető bácsival a Depeche Mode-ot, hogy azt akarnak hallgatni?
1: Fasz fog üvölteni egész végig.
0: Nem biztos, egyébként attól függ, mert figyelj, milyen korosztályról lehet. Most figyelj, itt már azért vannak ilyen ötvenesek is. Na, tehát hogyha a zenekar tagjaiból...
1: De ezért mondom, hogy változó egyébként, mert a velem egykorú barátaimról beszéltem, akik ős nagy Depeche Mode fanok, és voltak a közelmúltbeli koncertjükön, és ők, mondom, velem egyidősek, tehát 30-asok. Uh-huh. Sőt, már 40-ben hajlunk.
0: Én is emlékszem egyébként gimiben, a Depeche Mode-osok, a depesesek, persze. A depesesek, igen, ők egyébként nem feltétlenül jártak feketébe, de azt tudom, hogy nem mindenki szereti, ha összehozzuk, de ők bonanza fanok voltak, ugye? Tehát a kettő az együtt
1: hát,
0: jár.
1: Igen, igen, együtt jár.
0: Még
1: igen,
0: akkor
1: igen,
0: is,
1: persze.
0: Hogyha azért, főleg most már azért más világákosnak a zenei projektje,
1: ja.
0: De hát semmi vész, tehát ez Ákos egyébként sosem titkolta, hogy óriási depes fan volt. És egyszerűen az volt ráhatása, de látod, ő legalább megírta a saját dalokat, tehát már mondtad, hogy miért nem a saját
1: igen,
0: dalokat,
1: igen,
0: tehát
1: igen,
0: nem
1: tribútzenekar
0: csinált.
1: Valóban, tehát csak hatással volt rá.
0: Igen. Na, jó van, oké, igen. Tehát jó, kidepeseztük magunkat.
1: Ki de egy olyan formációról beszélünk, ami azért méltán nagyon figyelemre méltó, és nagyon nagy hatással volt itt csomó mindenkire a Depeche Mode. És király a Depeche Mode. Főleg a most a közelmúltbeli dolgaik, azok jó cukuzósak, és sötétek, és epikek, és király.
0: Igen, és itt nem tudom, láttad de a Nagy Adri énekesnőt ebben a gyönyörű kis nyári citromsárga ruhában, és ahogy itt a kis maga a bájával és szépségével előadta, hogy ő mekkora Depeche Mode rajongó.
1: Ja.
0: Mondtam neki, hogy figyelj, ezt senki meg nem mondja róla, de azt mondta, hogy tényleg így van, hogy nagyon szereti, és egyébként Balázs úgy kérte fel arra, hogy ő is szerepeljen a projektben, mint énekesnő, hogy egy Lotfi Begi koncerten volt Balázs, és ott hallotta Adrit Depeche Mode-ot énekelni,
1: Jobba.
0: Mert Begi felkérte Adrit, és hát akkor így jött a dolog, úgyhogy óriási. Na, jól van.
1: Na, összeállt a kis projekt. Kíváncsi leszek, hogy a skacok, mármint az original skacok figyelnek-e.
0: Igen. Na, ennyit a Depeche Mode projektről, lesz még erről szó egyébként decemberig, és jegyeket is kapunk a rendezvényre, amelyeket majd el fogunk játszani, tehát ez még azért odébb van. Most még itt vagyunk, június 10-én, amikor nem tudom, tudod de Levi, felhőszakadás miatt adta ki, kimondottan Tolnavár megyére.
1: Igen, piros riasztás.
0: Riasztást, igen. Hát én nagyon kíváncsi leszek, hallod, az elmúlt másfél hétben annyiszor adtak ki riasztást zivatarok miatt úgy,
1: aztán,
0: hogy
1: nem.
0: Pakson és Nagy Dorogon egy csepp sem esett.
1: Persze,
0: oda,
1: a jó öreg
0: mindig
1: dorogi eső. Hát én pedig nagyon bírnám már egyrészt, másrészt... Hát mondjuk a villámokat annyira nem, ugye azt nagyon kivagyok a mennydörgés hangjától, azok így csapkodtak a múltkor is, nagyon kivoltam, viszont az eső az jött.
0: Igen. De figyelj, kivágtuk a cseresznyefát, mielőtt rádőlne arra a tetőzetre, úgyhogy nem kell annyira aggódni. Na, de egy szó, mint száz. Egyébként igen, a mennydörgés a villámlást szerintem nagyon sokan nem szeretjük, meg nagyon sok állat megijedt tőle egyébként, hihetetlen.
1: Hogy... Lehet, hogy előző életemben valami
0: állat volt.
1: Kutyaként iszonyatosan féltem mondjuk az ilyen petárdáktól, meg a tűzijátéktól szilveszterkor.
0: Ezt gondolod?
1: Igen, és mondjuk, mit tudom, én szívrohamot kaptam a félelemtől.
0: Te jó ég.
1: És aztán megszülettem 90-ben
0: Levi,
1: emberként.
0: Mondom, az emberek többsége nem szereti a villámot.
1: Ja, jó, oké, már át kell gondolni, hogy ez olyan miért lehet.
0: Na jó, oké. Okay. Minden esetre vezessél úgy műsort, hogy hozd az esőt, vagy nem tudom, mit csináljál, valamit csalogasd le.
1: Hogy? Táncolják itt a stúdióban, szoktam, szóval.
0: Na, így van. Azt szeretném, hogy miközben hallgatunk téged, közben szakadjon az eső, és azt is hallgathassuk.
1: Nekem a Beatles-től a Rain-t.
0: Ja, hát ha segít. No, Levél. Hát tudom,
1: szoktam reggelente, de nem szokott segíteni. Olyankor szoktam, amikor már esik.
0: Várjál, mi is volt az a... Jaj, volt egyszer tavaly nyáron, akkor is volt egy időszak, nagyon vártuk az esőt, és akkor csináltam ilyen
1: esőváró.
0: Esőváró best of órát, vagy...
1: Hm? Ez most tavasszal.
0: Ne idegesíts
1: de.
0: Már. Tavaly volt.
1: Nem tavaly volt. Egyáltalán nem tavaly volt.
0: Tényleg? Hallod,
1: ez,
0: nekem.
1: Ez egy két hónapja
0: hihetetlen,
1: se volt.
0: Hihetetlen, hihetetlen. Mindegy, nagyon jó volt az is. Úgyhogy mindegy, meglátjuk, hogy
1: meglátjuk, hogy mi lesz. Egyébként ezen a héten Vivi Best of Uraja lesz, ugye? Csütörtökön.
0: Hallod, én nem tudom fejből.
1: Szerintem igen.
0: Nem tudom
1: Vivi
0: fejből.
1: Vivi következik, és ő is mindig kitalál valamit. Nem tudom, de nagyon jók szoktak
0: mindig
1: lenni az urai.
0: Mindig valamit. Nagyon jó.
1: És ma mi lesz déltől egyig?
0: Ma déltől egyig pedig a Best of órádban. Na. Ma van az a nap, amikor ugye az A-tól Z-ig óra van, igen, és a P betű, Péter. Hát mit akkor, találtál? Mi jutott eszedbe?
1: Hát Pink Floyd szerinted.
0: Ja, Pink Floyd, az előbb beszéltünk róla.
1: Végre is, úristen, hát berakok valamit a srácoktól itt az
0: légy szíves, ugye. Légy szíves, hozd a tracklistádat. Uh-huh. Nyilván itt jó pár P-betűs előadó van, be van már készítve.
1: Paul Oakenfold.
0: Kit láttál?
1: Paul Oakenfold.
0: Ja, igen, ő például. Tőle mi? Surprise.
1: Nem, az kicserélem egy másikra tőle. Igen.
0: Tudsz egy jobbat?
1: Tudok egy jobbat, a műsortárunkban benne
0: egy
1: van.
0: Esőhívogatóbbat?
1: Az inkább ilyen reggeli kinyílós.
0: A Paramortól az Ain't It Funny-t én nyilván nagyon bírom, okay, de hát. Peggy Goh is szerintem egy nagyon érdekes dél-koreai DJ hölgy, ugye, aki az utóbbi pár évben debütált. Post Malone-tól meg én azért szeretem az I Had Some Help-et, mert abszolút country stílust hoz, és Post Malone meg annyira nem countryban indult, tehát rapper indult, érted?
1: Igen,
0: és
1: de ilyenkor azért, amikor átmennek egyik műfajból a másikba, az érdekes szokott lenni.
0: Hihetetlen.
1: És ha már Pink Floyd, akkor van Pink is.
0: Így van.
1: Személyesen a Chelsea, illetve játszatok Portishead-et, mert az is P betűvel kezdődik, egy legendás brit trip-hop formáció volt a 90-es években.
0: Szuper lesz. Ugye, yes. Csak Levi, akkor már csak egy feladatod van, csak hogy említetted itt a igen ezt pont amit most csinálsz, ezt a hallgatók nem látják, ezt csináltad, ezt, ja, igen, tehát ami a táncolást illeti a stúdióban, nem hiszedetek, mit kaptam.
1: Mit?
0: Tegnap este Vivitől és Gabitól is kaptam egy-egy rövid videót, ahogy ők táncolnak a stúdióban.
1: Ja, igen.
0: És képzeld el, hogy csak úgy átküldték, hogy hát ez annyira jó, hogy akkor ők hogyan szoktak itt bulizni a zenére, és hát akkor természetesen azt reagáltam, hogy akkor egy ilyet Levitől is be kell szerezni, minden műsorvezetőktől be kell szerezni egy táncolót.
1: Igen. A Gabi már bepróbálkozott nálam.
0: Tényleg? Fel. És mondtad, hogy nem publikus a táncod?
1: Igen, ezt mondtam neki. Konkrétan ilyesmit.
0: Jó, hogy akkor azt mondom, hogy figyelj, majd megmondjuk nekik, az én táncom sem publikus egyébként, úgyhogy én teljesen
1: megjöttelek. Pedig utána egyébként rögtön hozzád irányítottam.
0: Tényleg?
1: Gabit, igen, hogy miért nem kérdez fel az Andit?
0: Nem merte. Sőt,
1: akkor jöttetek a Tamással be, és mondtam, hogy szerintem még a Tamást is sikerülne valami...
0: Erre rávenni.
1: Jó kis izé magyar punk track-kel. Nem?
0: Igen. Európa kiadóval kell kezdeni, és akkor beindul a csávó.
1: Mi az a playlist, amivel rá lehet venni egy kis mozgásra a Tamás?
0: Óriási. Na, erre külön műsort fogunk csinálni, szerintem, hogy akkor kimire mozdul. Szuper, Levi, tiéd a terep 9:30, vagy mindjárt, alig várjuk, hogy gyere, Strasser Andi búcsúzik, sziasztok!
2: Wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: Mindjárt folytatjuk a Max FM slágereivel.
1: Max FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Pontos idő 9 óra 34 perc, június 10-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 2 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan Pál Tyukati féle tudósítással is jelentkezni fogok az együtt töltött óráink során, illetve déltől egyik fantasztikus altozéi best of óra vár rátok. Ezúttal P betűvel kezdődő előadók sorakoznak fel egy órán keresztül, de a szó most még Ed Sheeranék, 2023-ban jön az Eyes Closed, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Ez volt Switch Disco és Tones and I. A Hideaway-t hallottátok 2025-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a csodálatos nyári délelőttnek a lendületét. Ellie Goulding, Diplo és Sway Lee következik. 2018-ból fog szólni a Close to Me. Let's go! Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

Ártam, azt hallhattátok, ez volt a 2024-es I Like The Way You Kiss Me. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: XFM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem tud támogatást ígérni az Eugen Tomák vezette bukaresti szakértői kormány beiktatásához, mondta Kelemen Hunor kedden, miután a miniszterelnök jelölttel egyeztettek az RMDS bukaresti székházában. Az RMDS elnöke az MTI-nek azt mondta, nem lát érveket arra, miért kellene megszavaznia az RMDS-nek egy olyan kormányt, amiben nincs benne, olyanokkal összefogva, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyben az RMDS benne volt. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, írja az MTI. A Központi Statisztikai Hivatal elemzői enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra, azonban áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, emellett az uniós összehasonlítási célokra kalkulált úgynevezett harmonizált fogyasztói árindex 2,6%-osról 2,3%-osra esett vissza, jelentette kedden a hivatal. 8 év után idén megújul a Zöldfa és a Sebestyén utca. Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, hogy a Sárgödör tér és az evangélikus temető miatt nagy forgalmú utcákról van szó.
3: Volt délután 16:30 a Városházán egy lakossági fórum a Zöldfa utca és a Sebestyén utca felújításáról. Ugye úgy volt, hogy mintha ezt már egyszer átéltük volna, hiszen átéltük egyszer, 2018 decemberében volt lakossági fórum. A kettővel ezelőtti önkormányzat ígérte meg az utca felújítását. Ugye ez faltól falig felújítás, nagyon rossz állapotú mindkét utca, sokan járnak arra Sárgödör térre, aki megy az evangélikus temetőbe, szintén arra jár, ott parkol, tehát van itt nagyon nagy forgalom. Volt lakossági fórum, fönn van, meg lehet nézni, elkészültek a tervek, megígérték, hogy legkésőbb 2000, az akkori önkormányzat, hogy 2019 végén kezdődik a beruházás. Hát csak 2019 őszén volt választás, és ugye ennek a körzetnek én lettem a képviselője. És én a jogfolytonosságban hiszek, tehát ha valami jó dolog, mindegy, hogy ki kezdte el, azt folytatni kell. Én, mint a körzet képviselője, 5 éven keresztül javasoltam minden évben a költségvetésbe, pénz is volt rá, lett volna rá, és a Paksi Deák Ferenc Egyesület, a PDF frakciója is javasolta, hogy ez az utcafelújítások történjenek meg. 5 éven keresztül a Fidesz-KDNP többség blokkolta mégis, pedig ugye ők kezdték el, tehát ők ajánlották, tehát most mi ezt megvalósítjuk, 7-8 évvel később, mert most arra van pénzünk.
2: Szent Iváni alkalmából június 23-án programot szervez Sárszentlőrinc község önkormányzata, adta hírül a település a közösségi oldalán. A rendezvény 17 órakor veszi kezdetét, és a gyógynövény konyhától a tűzcsiholás praktikáin keresztül az önismereti programokig változatos előadások várják az érdeklődőket. Emellett ingyenes tárlatvezetés indul a Petőfi Múzeumban, és Szabó Dávid koncertjét is meghallgathatják az esemény résztvevői. A rendezvény eső esetén elmarad.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 10 óra 4 perc, június 10-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérhetem az előző óra végén, Blond is kezdi be ezt az órát. 2025-ből fogjátok hallani a Never Walk Alone-t. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 22 Celsius fok van odakint, erősen felhős időnk van, a napot még nem nagyon lehetett ma látni, egyre inkább hidegfronti tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél, hullámot vett felettünk a front, így foglalja össze nagyon költőien az időkép.hu a mai napi történéseket, és valóban narancs figyelmeztetés van kiadva zivatarra. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Ez jól lehűti itt nekünk a szituációt, ez a hidegfronti hatás. Holnap már csak 24 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, úgy tűnik, és a felhős idő is megmarad. Meglátjuk, hogy lesz-e ebből valójában zivatar, mint ahogy azt Andival is beszélettük, ez meglehetősen esetleges, ilyen figyelmeztetésekben már volt részünk, de aztán végül eső mégsem lett belőle. Drukkoljunk, hogy most azért érkezik majd egy kis csapadék. A hét hátralévő része ugyanebben a szellemben fog lezajlani, ami a hőmérsékletet illeti, és vasárnapra ismét mond egy kis záport, a hidegfronti hatás erős széllel érkezik majd a hétvégén. Na de ennyire még ne szaladjunk előre, ami bizonyos, hogy ma még a narancs figyelmeztetés azért ki van adva zivatarra, meglátjuk, hogy a nap hátralévő része hogy fog alakulni.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátás

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A Paksikosár termelői és kézműves piac ma 17 órától 18 óra 30 percig várja a kedves vásárlókat itt Pakson a Villany utcai piactéren. 11-én, azaz holnap, csütörtökön ismét okulári felolvasó színházi est várja az érdeklődőket a Csengei Dénes Kulturális Központ nagyklubjában 18 órás kezdéssel. A darabokat Tibai Eszter és Bujáki Donát rendezik majd. A hívószó ezúttal az, hogy első.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: slágereivel. Tagsefem. Összeköt. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.
1: Paks FM.

Bibi Rexát hallottátok, ez volt a 2021-es Sacrifice. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a némileg esős időbe hajló júniusi délelőttnek a lendületét. Dua Lipa következik a Pierre Edmérővel közös These Walls 2025-ből.

Bruno Mars, Anderson .Paak és Silk Sonic triója szólt az imént a Smoking Out the Window 2021-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A holland kormány megtiltaná, hogy 16 év alatti gyermekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta az NL Times hírportál, adta hírül az MTI. A kabinet szerint a gyerekek profit szerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. Csaknem 400 karmester jelentkezett 5 kontinens 61 országából a Solti Nemzetközi Karmester versenyre, amely a MIPA rendezésében valósul meg október 1-e és 10-e között. A háromfordulós megméretetés előválogatója jelenleg is zajlik, a mindent eldöntő októberi finálé és a gála koncert pedig a közönség számára is nyitott. A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Harconi június 25-én dél és 2 óra között, adta hírül közösségi oldalán Harckösség önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Faluház Vörösmarty utca 7 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal. Június 26-án és 27-én rendezik meg Alsónyéken a Sárközi Bográcsos Fesztivált, amely gazdag kulturális és zenei programokkal várja az érdeklődőket. Pénteken többek között Hevesi Tamás és zenekara, valamint olyan rocklegendák, mint Viki Dálgyula, Rudán Dzsó, Kalapács József és Varga Miklós koncertje szórakoztatja a közönséget. Szombaton kézműves termelői piac, folklór műsorok, főzőverseny, valamint Nóter Méri és Gáspár Laci fellépései színesítik a programot. A rendezvény ingyenesen látogatható.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Mozgás éjszakáját rendeznek június 12-én Simontornyán. Boros Györgyi, a Simontornyai önkormányzat munkatársa rádiónknak elmondta, hogy a hivatal célja évek óta az, hogy mozgásra ösztönözze a helyieket.
4: Hát most már néhány éve nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat arra, hogy különféle mozgásos programokat szervezen itt Simontornyán. Ugye tavaly már volt a Vártólvárig futás, idén ezt kibővítettük a hegyháttúrával, és most ez már az idén a harmadik olyan programunk, amivel egy kicsit szeretnénk megmozgatni Simontornya lakosságát, és az Aktív Magyarország, valamint a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének együttműködésével tudjuk ezt az eseményt, ezt a rendezvényt megszervezni.
3: Egyre nagyobb az érdeklődés a sportos programokra Simontornyán, folytatta Boros Györgyi.
4: Most már országosan is elmondható, hogy egyre népszerűbbek a mindenféle természettel kapcsolatos sportok, a túrázás, a kerékpározás, a futás. Az a tapasztalat, hogy a tavalyi évben is már számosan megjelentek ezeken az eseményeken, és az idén is nagy az érdeklődés. Úgyhogy bízunk benne, hogy sokakat meg tudunk mozgatni.
3: A Simontornyai mozgás éjszakája június 12-én 18 órakor kezdődik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 6, pontos idő 11 óra 4 perc, június 10-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább még hozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, 2021-ből fogjátok hallani James Blunt-tól az Unstoppable-t. De még ebben az órában jelentkezni fogok egy hamisítatlan, pálfikati féle tudósítással is, érdemes lesz tehát velünk tartani, annál is inkább, mert egy óra múlva meg Best of Auto Z óra várható P betűvel kezdődő előadókkal. James Blunt-é a szó, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeget.

Ez volt a Maroon 5 és a 2019-es Closure. Nos, június 10-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Margit, Gréta, Diana, Gitta és Bács nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Spike következik, 1999-ből az It Takes Two.

Ez volt Benson Boone és a 2025-ös Mystical Magical. Nos, még két track következik, egy Tate McRae-től, egy pedig Kassa Tibi-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és hamisítatlan pálfikati féle tudósítás is vár rátok, nem másról lesz szó, mint a nemrég lezajlott Simonyi Zsigmond helyes írási versenyről. Tate McRae-on 2025-ből a Sports Car. Let's go!

0: Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Ki gondolná, hogy tudományos magazinunkban még az idei futballvilágbajnoksággal is tudunk foglalkozni. Így lesz, ugyanis az idei futball VB-t okos labdával játsszák, hogy a labda belsejében elrejtett szenzor mire képes, el fogom árulni. A botok által generált internetes forgalom már meghaladta az emberekét, hogy ez mit jelent, azt hiszem sejtjük, erről is szó lesz, mint ahogy arról is, hogy megkerült a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja. Diákok találtak meg tulajdonképpen csínytevés kapcsán egy 1800 éves luxus villát, a saját, egyébként Rómában található középiskolájuk alatt, és irodai robotot terveztek, amely megszemélyesíti a mesterséges intelligenciát, hogy hogy néz ki ez a robot, és miben segítheti a munkánkat, azt is elárulom majd. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi Amerikában, erről is szó lesz, és a jövő ablakáról is, amely sötétít, de energiát is képes tárolni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reklám.
4: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényezőműhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
5: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
6: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
7: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
6: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
8: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: A Simonyi Zsigmond helyes írási verseny országos döntőjébe jutott idén is Asztalos Fanni, a Bezerédi Általános Iskola 6. osztályos diákja, aki megyei elsőként került be. Tavaly 11. helyezett lett az országoson, idén a 15. helyen végzett. A többfordulós 29. kárpát-medencei megmérettetés 2026-ban sokkal nehezebb volt, véli Asztalos Fanni, aki célként tűzte ki, hogy négyszer egymás után bejusson az országosra, hiszen akkor külön díjban részesülhet. Fannival Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
2: Beszélgető partnerem itt a Bezerédi Általános Iskolában Asztalos Fanni, aki nem olyan régen érkezett haza egy versenyről. Mesélj nekünk erről a versenyről, Fanni. Mit kell róla tudni?
3: Ez egy helyesírási verseny volt, ami Budapesten volt, a Kárpát-medencei döntő. Nagyon nehezek voltak a feladatok, de sok színűek voltak, mert volt közte betűrend, sok szabály volt, és az ellipszonosi is szavak. Voltak olyan feladatok, amik könnyen mentek, de voltak olyanok is, amire nem számítottam. 15. helyen végeztem ezen a versenyen, hát nagyon örültem, hogy eljutottam idáig.
2: Hát ez egy nagy dolog, én úgy gondolom. Hogyan készültél a megmérettetésre?
3: Sokat gyakoroltam, nézegettem a helyesírási szabályzatot, és van ott egy munkafüzetem, amiben szoktam csinálni a feladatokat, és abból.
2: Ki a felkészítő tanárod, és gondolom az utóbbi időben sokat találkoztál vele?
3: A felkészítő tanárom Ványi néni Metildiko, az osztályfőnököm, egyben a nyelvtantanárom, és általában csütörtökönként ültünk le tesi óra helyet gyakorolni. Nem nagyon örültem, mert szeretek tesizni, de így most ezt az áldozatot meg kellett hoznom. Viszont volt egy hét, amikor két napon is gyakoroltunk.
2: Nem ez volt az első alkalom, hogy te egy ilyen országos döntőbe bejutottál.
3: Igen, ez a verseny 5-től volt, és én 5-ben is bejutottam az országos döntőbe. Akkor 12. helyezést értem el, de akkor nem éreztem ilyen nehéznek.
2: Hát lehet, hogy ahogy így idézőjelbe téve korosodsz, ugye nehezebbek lesznek majd a feladatok. Tervben van jövőre is a megmérettetés, hogy indulsz?
3: Hát nagyon szeretnék egyáltalán kijutni, vagyis hát így indulni. Van egy díj, amit azok a tanulók kapnak, akik négyszer, vagyis minden évben kijutottak a verseny az országos döntőre, vagy a kárpát-medencei döntőre, és azt szeretném megkapni.
2: Hát akkor hajrá, húzzál bele, tehát akkor még 2 éved van, hogy ezeken a megmérettetéseken indulj. Egyébként ennek van egy előselejtezője is, tehát ilyen megyei verseny, ahonnan a legjobbak jutnak tovább?
3: Hát van először egy iskolai, amin egyáltalán is felmérik, hogy kit érdemes küldeni erre a versenyre. Ez még nem a versenyszerű, hanem inkább a tanároknak van, hogy megnézzék, hogy melyik gyerekeket küldjék. És utána van egy városi döntő, és ott is megkapjuk, hogy hányadikak lettünk, és utána pedig van a megyei, ahonnan már csak az első helyezett jut tovább.
2: Hát akkor szívből gratulálunk neked ehhez az országos, illetve Kárpát-medencei 15. helyhez, és akkor sok sikert a továbbiakban, hogy sikerüljön elérned azt a célt, ugye, hogy 4-szer is egymás után kijussál az országosra. Hajrá!
0: Paks FM. Összeköt. Információk

0: Mary J. Blige és a YouTube 2-ét hallottátok, 2006-ból szólt a One. És mindenféle tekatóriázás nélkül jön egy kis reklám, jön Gabi hír összefoglalója, és aztán kezdjük a Best of Autózéig óránkat.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem tud támogatást ígérni az Eugen Tomák vezette bukaresti szakértői kormány beiktatásához, mondta Kelemen Hunor kedden, miután a miniszterelnök jelöltel egyeztettek az RMDS bukaresti székházában. Az RMDS elnöke az MTI-nek azt mondta, nem lát érveket arra, miért kellene megszavaznia az RMDS-nek egy olyan kormányt, amiben nincs benne, olyanokkal összefogva, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyben az RMDS benne volt. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten, írja az MTI. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. Emlékeztetett rá, a Magyar Állam kincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. Gárdai Ádám vehette át első ízben a paksi önkormányzat által nemrég alapított összetartozásért díjat. A díjátadóra a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett június 4-e ünnepségen került sor a paksi Dunaparton. Gárdai Ádám rádiónknak úgy fogalmazott, hogy bár ő lett nevesítve, de ezt a díjat a családjával együtt érte el.
6: Ezt mint ilyen családi díj kapta a gárdai család, tehát édesapámmal együtt én lettem nevesítve, de ezt együtt értük el.
5: A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás neki is, és édesapjának, Gárdai Györgynek is szívügye, folytatta Gárdai Ádám.
6: Ez édesapámnak és nekem is egy szívügyem, hogy a határon túli magyarokkal tartsuk a kapcsolatot elsősorban, persze voltunk Reinhardshofenben is annak idején, tehát ott is a Stengerpali bácsival, aki a kapcsolattartója volt, beindítója volt ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, gyakran találkoztunk vele, de elsősorban a magyarok lakta testvérvárosok és a határon túli magyarok sorsa mindig is fontos szempont volt nekünk.
5: Az összetartozásért díjjal Paksváros képviselőtestülete azon személyek munkásságát ismeri el, akik nagyban hozzájárultak a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához. A gárdai család ebben élen jár, hiszen a város több testvérvárosi kapcsolata is az általuk szervezett Gastro Blues Fesztiválhoz kötődik.
6: A legelső szoros kapcsolat inkább Galántával alakult ki, és 98-ban a fesztivál alkalmával kötötte a két város a testvérvárosi szerződést, és utána rá, ugye náluk az a szokás Galántán, hogy 10 évente megújítják ezt a szerződést, 20 évre rá ugyanúgy a fesztivál alkalmával történt ez a megújítás az evangélikus templomban, a templomi koncertek előtt, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és hát Zentával is a fesztivál alatt történt jóval később már ez a testvérvárosi kapcsolatnak a beiktatása.
5: 8 év után idén megújul a Zöldfa és a Sebestyén utca. Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, hogy a Sárgödör tér és az evangélikus temető miatt nagy forgalmú utcákról van szó.
7: Volt délután 4:30 a Városházán egy lakossági fórum a Zöldfa utca és a Sebestyén utca felújításáról. Ugye úgy volt, hogy mintha ezt már egyszer átéltük volna, hiszen átéltük egyszer, 2018. decemberében volt lakossági fórum. A 2-vel ezelőtti önkormányzat ígérte meg az utca felújítását. Ugye ez faltól falig felújítás, nagyon rossz állapotú mindkét utca, sokan járnak arra Sárgödör térre, aki megy az evangélikus temetőbe, szintén arra jár, ott parkol, tehát van itt nagyon nagy forgalom. Volt lakossági fórum, fönn van, meg lehet nézni, elkészültek a tervek, megígérték, hogy legkésőbb 2000, az akkori önkormányzat, hogy 2019 végén kezdődik a beruházás. Csak 2019 őszén volt választás, és ugye ennek a körzetnek én lettem a képviselője. És én a jogfolytonosságban hiszek, tehát ha valami jó dolog, mindegy, hogy ki kezdte el, azt folytatni kell. Én, mint a körzet képviselője, 5 éven keresztül javasoltam minden évben a költségvetésbe, pénz is volt rá, lett volna rá, és a Paksi Deák Ferenc Egyesület, a PDF frakciója is javasolta, hogy ez az utcafelújítások történjenek meg. 5 éven keresztül a Fidesz-KDNP többség blokkolta mégis, pedig ugye ők kezdték el, tehát ők ajánlották, tehát most mi ezt megvalósítjuk, 7-8 évvel később, mert most arra van pénzünk.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paksfm Best of slágerek A-tól Z-ig, az Abbától egészen Zsidáig. Paksfm Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
0: Gabi hír összefoglalója után már itt is vagyunk, mert most déltől egyik Best of A-tól Z-ig óránk lesz, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos betűvel kezdődő előadók sorakoznak itt fel egy órán keresztül. Ezúttal pont a P betű került terítékre, és itt nagyon érdekes és nagyon különböző féle zenék fognak felcsendülni. Pearl Jam-mel kezdünk, a Once fog szólni Eddie Vedder lelőhetetlen bandájától, utána a Pastrit képviseli a magyarokat a Hazamennékkel 2025-ből, majd utánuk Pussycat Dolls fog szólni a Hush Hush 2008 egyik nagy slágere, Pápai Jóci és Lotfi Begi kettőse követi őket, 2020-ból fogjátok hallani a Kicsit őrültet, majd ezt a blokkot Portugal The Man zárja majd a Feel It Still 2017-ből, Best of A-tól Z-ig óra, P betűs előadók, Pearl Jam, Once, let's go!
1: Paksi FM Best of slágerek, A-tól Z-ig!

Portugal The Mental, a tátok 2017-ből szólt a Feel It Still. Ez ugyanis a Best of Atozéi óránk, melynek során itt egy órán keresztül P betűvel kezdődő előadók sorakoznak fel. Folytassuk is tovább, Portishead következik a hátborzongató trip-hop formáció Angliából, az All Mine, természetesen Beth Gibbons énekel majd, utána Poyák Lilla követi őt, 2013-ból fogjátok hallani a Valami Mást, utána Post Malone fog szólni I Had Some Help, 2024-ből Andi javaslatára, Péter Szabó Szilvia jön a Te és Énnel, 2018-ból végül ezt a blokkot a Porcupine Tree zárja, visszatérünk Angliába, a Lazarust fogjátok hallani 2005-ből a legendás progresszív rock bandától, de a szó most még Portishead-é, All Mine, Beth Gibbons kísérteties hangjával.

Porcupine Tree-t hallottatok, Steven Wilson és legendás progresszív rockbandája szólt, a Lazarus című trackjükkel támadtak 2005-ből egyenesen. Ez ugyanis a Best of A-tól Z-ig óra, amelynek során P betűvel kezdődő előadók sorakoznak fel itt egy órán keresztül. Nézzük, mit tartogat számunkra a kövi blokk. Plumtree következik a kanadai csajbanda Scott Pilgrim című klasszikusukkal, utána Pink elmaradhatatlan, So What 2008-ból, Patika Domb érkezik utánuk, a Nevet a Hold 2019-ből, végül ezt a blokkot, de még nem egész. Hiszen a Best of All-tól Z-gúrát a Paramore zárja, 2014-ből fogjátok hallani tőlük az Ain't It Fun című tracket, de a szó most még a Plumtree-é, Scott Pilgrim, let's go!

Ez volt a Paramortól az Ain't It Fun 2014-ből, és a Best of Altozéig óránk végéhez érkeztünk. A P betűvel kezdődő előadók sorát ki más zárhatná, mint a legendás Pink Floyd. Take It Back, ezt fogjátok hallani az 1994-es The Division Bell című albumukról. Utána pedig Gabi következik a hírekkel.

0: Ez volt a Paks FM Best of A-tól Z-ig, a 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. június 10-én szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. 8 év után megújul a Zöldfa utca és a Sebestyén utca. Szent Iván éles Sárszentlőrincen. Mozgások éjszakájára készül a Simontornyai önkormányzat. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: 8 év után idén megújul a Zöldfa és a Sebestyén utca. Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, hogy a Sárgödör tér és az evangélikus temető miatt nagy forgalmú utcákról van szó.
2: Volt délután fél ötkor a Városházán egy lakossági fórum a Zöldfa utca és a Sebestyén utca felújításáról. Ugye úgy volt, hogy mintha ezt már egyszer átéltük volna, hiszen átéltük egyszer, 2018. decemberében volt lakossági fórum. A kettővel ezelőtti önkormányzat ígérte meg az utca felújítását. Ugye ez faltól falig felújítás, nagyon rossz állapotú mindkét utca, sokan járnak arra Sárgödör térre, aki megy az evangélikus temetőbe, szintén arra jár, ott parkol, tehát van itt nagyon nagy forgalom. Volt lakossági fórum, fönn van, meg lehet nézni, elkészültek a tervek, megígérték, hogy legkésőbb az akkori önkormányzat, hogy 2019 végén kezdődik a beruházás. Hát csak 2019 őszén volt választás, és ugye ennek a körzetnek én lettem a képviselője. És én a jogfolytonosságban hiszek, tehát ha valami jó dolog, mindegy, hogy ki kezdte el, azt folytatni kell. Én, mint a körzet képviselője, 5 éven keresztül javasoltam minden évben a költségvetésbe, pénz is volt rá, lett volna rá, és a Paksi Deák Ferenc Egyesület, a PDF frakciója is javasolta, hogy ez az utcafelújítások történjenek meg. 5 éven keresztül a Fidesz-KDNP többség blokkolta mégis, pedig ugye ők kezdték el, tehát ők ajánlották, tehát most mi ezt megvalósítjuk, 7-8 évvel később, mert most arra van pénzünk.
1: Gárdai Ádám vehette át első ízben a Paksi önkormányzat által nemrég alapított összetartozásért díjat. A díjátadóra a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett június 4-i ünnepségen került sor a Paksi Dunaparton. Gárdai Ádám rádiónknak úgy fogalmazott, hogy bár ő lett nevesítve, de ezt a díjat a családjával együtt érte el.
3: Ezt mint ilyen családi díj kapta a gárdai család, tehát édesapámmal együtt én lettem nevesítve, de ezt együtt értük el.
1: A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás neki is, és édesapjának, Gárdai Györgynek is szívügye, folytatta Gárdai Ádám.
3: Ez édesapámnak és nekem is egy szívügyem, hogy a határon túli magyarokkal tartsuk a kapcsolatot elsősorban. Persze voltunk Reinhardshofenben is annak idején, tehát ott is a Stengerpali bácsival, aki a kapcsolattartója volt, beindítója volt ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, gyakran találkoztunk vele, de elsősorban a magyarok lakta testvérvárosok és a határon túli magyarok sorsa mindig is fontos szempont volt nekünk.
1: Az összetartozásért díjjal Paksváros képviselőtestülete azon személyek munkásságát ismeri el, akik nagyban hozzájárultak a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához. A gárdai család ebben élen jár, hiszen a város több testvérvárosi kapcsolata is az általuk szervezett Gastro Blues Fesztiválhoz kötődik.
3: A legelső szoros kapcsolat inkább Galántával alakult ki, és 98-ban a fesztivál alkalmával kötötte a két város a testvérvárosi szerződést, és utána rá, ugye náluk az a szokás Galántán, hogy 10 évente megújítják ezt a szerződést, 20 évre rá ugyanúgy a fesztivál alkalmával történt ez a megújítás, az evangélikus templomba, a templomi koncertek előtt, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és hát Zentával is a fesztivál alatt történt jóval később már ez a testvérvárosi kapcsolatnak a beiktatása.
0: Paks FM hírek.
1: Szent Iváni alkalmából június 23-án programot szervez Sárszentlőrinc község önkormányzata, adta hírül a település a közösségi oldalán. A rendezvény 17 órakor veszik kezdetét, és a gyógynövény konyhától a tűzcsiholás praktikáin keresztül az önismereti programokig változatos előadások várják az érdeklődőket. Emellett ingyenes tárlatvezetés indul a Petőfi Múzeumban, és Szabó Dávid koncertjét is meghallgathatják az esemény résztvevői. A rendezvény eső esetén elmarad. A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Harcon június 25-én dél és 2 óra között, adta hírül közösségi oldalán Harckösség önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a faluház Vörösmarty utca 7 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal. Június 26-án és 27-én rendezik meg Alsónyéken a Sárközi Bográcsos Fesztivált, amely gazdag kulturális és zenei programokkal várja az érdeklődőket. Pénteken többek között Hevesi Tamás és zenekara, valamint olyan rocklegendák, mint Viki Dálgyula, Rudán Dzsó, Kalapács József és Varga Miklós koncertje szórakoztatja a közönséget. Szombaton kézműves termelői piac, folklór műsorok, főzőverseny, valamint Nótár Méri és Gáspár Laci fellépései színesítik a programot. A rendezvény ingyenesen látogatható.
0: És most, sporthírek a Paksefemen.
1: Mozgás éjszakáját rendeznek június 12-én Simontornyán. Boros Györgyi, a simontornyai önkormányzat munkatársa rádiónknak elmondta, hogy a hivatal célja évek óta az, hogy mozgásra ösztönözze a helyieket.
4: Hát most már néhány éve nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat arra, hogy különféle mozgásos programokat szervezzen itt Simontornyán. Ugye tavaly már volt a vártolvári futás, idén ezt kibővítettük a hegyháttúrával, és most ez már az idén a harmadik olyan programunk, amivel egy kicsit szeretnénk megmozgatni Simontornya lakosságát, és az Aktív Magyarország, valamint a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének együttműködésével tudjuk ezt az eseményt, ezt a rendezvényt megszervezni.
1: Egyre nagyobb az érdeklődés a sportos programokra Simontornyán, folytatta Boros Györgyi.
4: Most már országosan is elmondható, hogy egyre népszerűbbek a mindenféle természettel kapcsolatos sportok, a túrázás, a kerékpározás, a futás. Az a tapasztalat, hogy a tavalyi évben is már számosan megjelentek ezeken az eseményeken, és az idén is nagy az érdeklődés. Úgyhogy bízunk benne, hogy sokakat meg tudunk mozgatni.
1: A simontornyai mozgás éjszakája június 12-én 18 órakor kezdődik. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
6: A pontos idő 13 óra 9 perc, június 10-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. A Best of Auto Z-ig óránk sok P betűvel kezdődő előadója után kész felüdülés lesz Miley Cyrus-t és Brazen Cyrus-t hallani. Unknow This következik 2025-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 28 Celsius fok van odakint, némileg felhős időnk van, de most éppen a napsütés dominál. Egyre inkább hidegfronti tünetek jelentkezhetek az arra érzékenyeknél. Hullámot vett felettünk a front, így fogalmazza meg az időkép.hu a mai napi történéseket, és valóban narancs figyelmeztetés van kiadva a zivatarra. Úgy tűnik, hogy ez majd esetleg csak az esti, sőt a hajnali órákban lesz elképzelhető. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. A hidegfronti hatás holnapra jól lehűti nekünk a kedélyeket, 23 fok lesz csak a napi max holnap csütörtökön, és a felhős idő is így nagyjából ki fog tartani egész héten, vasárnapra pedig egy kicsit komolyabb hidegfronti hatás, záport és szeles időt hozhat magával. Szóval így folyamatosan 30 fok alatt leszünk a héten, úgy tűnik csak jövő hét közepére fogunk visszakúszni a 30 fokos álomhatár fölé. Minden esetre ennyire még ne szaladjunk előre, ma még a 30 fok az valószínűnek tűnik, mint napi csúcshőmérséklet, de holnaptól kezdve visszaesés lesz tapasztalható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A paksi kosártermelői és kézműves piac ma 17 órától 18 óra 30 percig várja a kedves vásárlókat itt Pakson a Villany utcai piactéren. 11-én, azaz holnap, csütörtökön ismét okulári felolvasó színházi est várja az érdeklődőket a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. 18 órakor kezdődik, a darabokat Tibai Eszter és Bujáki Donát rendezték. Az est hívószava pedig ezúttal első.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, vissza a Paks FM slágereihez.
3: Paks FM.

Taylor Swift-et hallottátok, ez volt a 2022-es Anti-Hero. Nos, már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a perzselő hűségbe burkolózó nyári délutánnak a lendületét. Naked és Portugal The Man következik a Glide 2025-ben.

0: Mariah Carey és Busta Rhymes legendás kombóját hallottátok 2003-ból az I Know What You Wanted. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom annál is inkább, mert hatig Ábi lesz veletek. Innentől kezdve tartsatok vele, tartsatok Ábival, tartsatok a Paks FM-mel, én Gracza Levente vagyok, és legközelebb pénteken az élesztőben találkoztatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!
1: Mindjárt folytatjuk! You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A holland kormány megtiltaná, hogy 16 év alatti gyermekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta az NL Times hírportál, adta hírül az MTI. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. Csak nem 400 karmester jelentkezett 5 kontinens 61 országából a Solti Nemzetközi Karmester versenyre, amely a MIPA rendezésében valósul meg október 1-e és 10-e között. A háromfordulós megméretetés előválogatója jelenleg is zajlik, a mindent eldöntő októberi finálé és a gála koncert pedig a közönség számára is nyitott. A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Harcon június 25-én dél és 2 óra között, adta hírül közösségi oldalán Harckösség önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Faluház Vörösmarty utca 7 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal. Június 26-án és 27-én rendezik meg Alsónyéken a Sárközi Bográcsos Fesztivált, amely gazdag kulturális és zenei programokkal várja az érdeklődőket. Pénteken többek között Hevesi Tamás és zenekara, valamint olyan rocklegendák, mint Viki Dálgyula, Rudán Dzsó, Kalapács József és Varga Miklós koncertje szórakoztatja a közönséget. Szombaton kézműves termelői piac, folklór műsorok, főzőverseny, valamint Nótár Méri és Gáspár Laci fellépései színesítik a programot. A rendezvény ingyenesen látogatható.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Mozgás éjszakáját rendeznek június 12-én Simontornyán. Boros Györgyi, a simontornyai önkormányzat munkatársa rádiónknak elmondta, hogy a hivatal célja évek óta az, hogy mozgásra ösztönözze a helyieket.
5: Hát most már néhány éve nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat arra, hogy különféle mozgásos programokat szervezzen itt Simontornyán. Ugye tavaly már volt a Vártolvári futás, idén ezt kibővítettük a hegyháttúrával, és most ez már az idén a harmadik olyan programunk, amivel egy kicsit szeretnénk megmozgatni Simontornya lakosságát, és az Aktív Magyarország, valamint a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének együttműködésével tudjuk ezt az eseményt, ezt a rendezvényt megszervezni.
4: Egyre nagyobb az érdeklődés a sportos programokra Simontornyán, folytatta Boros Györgyi.
5: Most már országosan is elmondható, hogy egyre népszerűbbek a mindenféle természettel kapcsolatos sportok, a túrázás, a kerékpározás, a futás. Az a tapasztalat, hogy a tavalyi évben is már számosan megjelentek ezeken az eseményeken, és az idén is nagy az érdeklődés. Úgyhogy bízunk benne, hogy sokakat meg tudunk mozgatni.
4: A simontornyai mozgás éjszakája június 12-én 18 órakor kezdődik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 14 óra 3 perc van, a mikrofonnál Strasser Ádner, én leszek egészen este 6 óráig, hozom a jó zenéket, a jó hangulatot és egy-két jó témát. Ilyenek lesznek például ebben az órában, hogy ma van a kézművesség világnapja, illetve mához 197 évvel ezelőtt rendezték meg az első Oxford-Cambridge evező versenyt. Maradjatok velem, és kiderül, hogy hogyan is alakult és hogyan lett ekkora történelme ennek az ötletnek. Kezdjük a zenével, jön Marshmallow-tól és Ellie Goulding-tól a Save My Love.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
1: Összekötött.

Kenny Walker szólt a Better Off 2023-ból, ma pedig 2026. június 10-e van, és egy olyan világnapot ünneplünk ma, ami talán egy kicsit háttérbe szorult a digitális világban, pedig mindannyian találkozunk vele nap mint nap. Június 10-e ugyanis a kézművesség világnapja. Gondoljunk csak bele, ma már szinte minden gépek gyártanak, futószalagokon készülnek a tárgyak, mégis van valami különleges varázsa annak, amit az emberi kéz alkot. Egy kézzel festett bögrének, egy faragott fa dísztárgynak, egy hímzett terítőnek, vagy akár egy kézzel készített ékszernek. Ezekben nem csak anyag van, hanem idő.

türelem és egy darab az alkotó személyiségéből. Magyarország különlegesen gazdag kézműves hagyományokban, gondoljunk a kalocsai és matyó mintákra, a fazekasságra, a kosárfonásra vagy a mézes kalács készítésre. Olyan tudás ez, amely generációról generációra öröklődik és szerencsére ma is sokan őrzik. Érdekes, hogy miközben a mesterséges intelligencia és a robotika korát éljük, egyre többen keresik a kézzel készült dolgokat. Talán azért, mert a tökéletességükben van a szépségük. Egy kézműves termék soha nem lesz teljesen egyforma a másikkal, és pont ettől lesz egyedi. Arról meg nem is beszélve, hogy általában ezek a kézzel faragott és készített dolgok általában hosszabb életűek is, mint amiket tömeggyártásban, sorozatgyártásban kézhez kapunk, és akár selejtesek, vagy hamar tönkre mennek. Így a mai nappal gondoljunk a kézművességre, és mi is készítsünk valamit, kicsit foglaljuk le magunkat mással, mint a telefonunk. Én hozom hozzá a jobbnál jobb zenéket, jöjjön most Dr. Béres és Verép Tamástól, a Hozzám Tartozol.

Only One You szólt Rita Orától és Six Legtől. Szép nyári délutánunk van, és mi lehet ennél jobb, mint egy kicsit evezni? Pontosan ezzel az ötlettel álltak elő 197 évvel ezelőtt, 1829. június 10-én, amikor megrendezték az első Oxford-Cambridge evezőversenyt Angliában. Akkor még valószínűleg senki nem gondolta, hogy egy baráti ötletből majdnem 200 év múlva is élő hagyomány lesz, hiszen mint hallottunk már az Oxford-Cambridge evezőversenyről, ami a történet szerint két egyetemista barát talált ki, az egyik Oxfordban, a másik Cambridge-ben tanult, és persze előkerült az örök kérdés, melyik egyetem a jobb. Ahelyett, hogy a kocsmában vitatkoztak volna rajta, inkább vízre szálltak és versenyt rendeztek. Az első futamot több tízezer ember figyelte, ez akkoriban óriási számnak számított. Oxford nyert, de ennél fontosabb volt, hogy megszületett egy hagyomány, amely azóta is minden évben emberek millióit mozgatja meg. A nyolcfős hajókban tökéletes összhangra van szükség, mert ha valaki együttemet hibázik, az az egész csapat teljesítményét befolyásolja, de mi itt a Duna mellett ezt egészen jól ismerjük, hiszen szerintem mindannyian voltunk már sárkányhajóban is, eveztünk közösen, nem egyszerű egyszerre, de annál hatékonyabb, hamarabb érünk A pontból a B pontba. Az Oxford-Cambridge rivalizálás olyan erős, hogy a győztes neve még évtizedekkel később is téma az egyetemeken. Vannak családok, ahol generációk óta ugyanannak az egyetemnek drukkolnak, szóval amikor ma délután esetleg a Dunaparton sétálunk, vagy látunk egy evezőst a vízen, érdemes arra gondolni, hogy egy majdnem 200 éves hagyomány évfordulóját ünnepeljük ma. Egy versenyt, amely egy egyszerű baráti kihívással kezdődött, és a világ egyik legismertebb egyetemi sport eseményévé vált. Sose tudni, hogy mi lesz sport és mi lesz hagyomány, ez is csak egy egyszerű fogadásból indult. Zenében pedig nem sokára jön nekünk Swish Disco-tól és Toons and I-tól a

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, vissza a Paks FM slágereihez.
4: Paks FM.

0: Jonas Blue-tól a Feszkar zárja a 2 óránkat, ami az eredeti 1988-as klasszikusának a feldolgozása, de nagyon berobbant 2015-ben, már több mint 1,3 milliárd lejátszást ért el a Spotify-on. A következő órában pedig jön a Stargazing Miles Smith-től. A brit énekes és dalszerző Miles Smith áttörést hozó hatalmas sikert aratott a folk pop kislemeze, amely 2024-ben jelent meg, és mára már több mint 1 milliárdos lejátszást ért el. Ezzel a remek slágerrel kezdjük a 3 órát.
1: Vissza a változatos zenékhez azonnal! Ez a Paks FM! A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem tud támogatást ígérni az Eugen Tomák vezette bukaresti szakértői kormány beiktatásához, mondta Kelemen Hunor kedden, miután a miniszterelnök jelölttel egyeztettek az RMDS bukaresti székházában. Az RMDS elnöke az MTI-nek azt mondta, nem lát érveket arra, miért kellene megszavazni az RMDS-nek egy olyan kormányt, amiben nincs benne, olyanokkal összefogva, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyben az RMDS benne volt. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, írja az MTI. A Központi Statisztikai Hivatal elemzői enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra, azonban áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, emellett az uniós összehasonlítási célokra kalkulált úgynevezett harmonizált fogyasztói árindex 2,6%-osról 2,3%-osra esett vissza, jelentette kedden a hivatal. 8 év után idén megújul a Zöldfa és a Sebestyén utca. Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, hogy a Sárgödör tér és az evangélikus temető miatt nagy forgalmú utcákról van szó.
6: Volt délután 4:30 a Városházán egy lakossági fórum a Zöldfa utca és a Sebestyén utca felújításáról. Ugye úgy volt, hogy mintha ezt már egyszer átéltük volna, hiszen átéltük egyszer, 2018 decemberében volt lakossági fórum. A 2-vel ezelőtti önkormányzat ígérte meg az utca felújítását. Ugye ez faltól falig felújítás, nagyon rossz állapotú mindkét utca, sokan járnak arra Sárgödör térre, aki megy az evangélikus temetőbe, szintén arra jár, ott parkol, tehát van itt nagyon nagy forgalom. Volt lakossági fórum, fönn van, meg lehet nézni, elkészültek a tervek, megígérték, hogy legkésőbb 2019 végén kezdődik a beruházás. Hát csak 2019 őszén volt választás, és ugye ennek a körzetnek én lettem a képviselője. És én a jogfolytonosságban hiszek, tehát ha valami jó dolog, mindegy, hogy ki kezdte el, azt folytatni kell. Én, mint a körzet képviselője, 5 éven keresztül javasoltam minden évben a költségvetésbe, pénz is volt rá, lett volna rá, és a Paksi Deák Ferenc Egyesület, a PDF frakciója is javasolta, hogy ez az utcafelújítások történjenek meg. 5 éven keresztül a Fidesz-KDNP többség blokkolta mégis, pedig ugye ők kezdték el, tehát ők ajánlották, tehát most mi ezt megvalósítjuk, 7-8 évvel később, mert most arra van pénzünk.
5: Szent Iváni alkalmából június 23-án programot szervez Sárszentlőrinc község önkormányzata, adta hírül a település a közösségi oldalán. A rendezvény 17 órakor veszi kezdetét, és a gyógynövény konyhától a tűzcsiholás praktikáin keresztül az önismereti programokig változatos előadások várják az érdeklődőket. Emellett ingyenes tárlatvezetés indul a Petőfi Múzeumban, és Szabó Dávid koncertjét is meghallgathatják az esemény résztvevői. A rendezvény eső esetén elmarad.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
0: 15 óra 3 perc van, amíg 15 óra 3 perc van, ez továbbra is a Paks FM. A folytatásban megnézzük, hogy milyen programok várnak bennünket így nyáron, ezen a héten és hétvégén, illetve, hogyha nyár, akkor meg kell néznünk azt is, hogy mennyire melegednek a folyóvizeink, a tengereink és a tavaink. Folytatásban pedig, ahogy ígértem, jön Miles Smith-től a Stargazing.
1: Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
4: Paks FM,

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma délután 16 óra 30-tól rendezik meg a legutóbb elmaradt Alterme Café Paksot a polgármesteri hivatal nagy termében. A részvétel ingyenes, a mai előadást Fige Gergely tartja, idősügyi szakember, memória tréner. Továbbá a mai nap 17 órától 18 óra 30-ig paksi termelői piac van a piac téren Pakson, Szekszáron a Babits Mihály Kulturális Központban június 11-én gyerekszínház lesz. Holnap a Pocahontást tudják megnézni. Pakson felolvasó színház lesz június 11-én csütörtökön, 18 órától a Csengély Dénes Kulturális Központban. Pakson június 12-én pénteken koncert lesz, Budapest R&R Band koncert. Június 12-én 20 órától kezdődik a Paksi Duna Parti rendezvényhajón. A rendezvény ingyenes. Simon Tornyán június 12-én pénteken a mozgás éjszakája lesz. 18 órától éjfélig tart. Helyszín Simon Tornyán a vártér. A részvétel ingyenes. Pakson június 12-én lesz a csúszdaavató. Lesznek buborékgépek, csoki ágyú és egy-két rajzfilm is, illetve jó zene, jó hangulat 17 órától 21 óráig pénteken.

0: Igen, Szekszárdon június 13-án szombaton a Kórusok éjszakája lesz. Öcsényen koncert lesz június 12 és 13-án, kamionos találkozó lesz. 13 órától 22 óráig tart, amikor is kezdődik a retro buli. Szekszárdon június 13-án szombaton Apostol koncert lesz, nem tudnék élni nélkületek. 18 órától a Babics Mihály Kulturális Központban.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Laha Louisianától szólt az Ahol összeér. Június 10-e van, így már többeteknek biztosan le van foglalva egy-két nyaralás, vagy terben van legalább a Balaton vagy a Dunára való lenézés és kicsi fürdés pihenéssel. Így elmondom nektek, hogy a mai friss reggeli mérések szerint Dunaújvárosban 22 fokos, Budapesten 22 szintén, a Tisza Tokajnál 24 fokos, Tiszabecsen pedig 22, ahol a legalacsonyabb. A Balaton Siófoknál 22 fokos, Tihanyrévnél pedig 21 fok, a Velencei tó Agárnál 22 fokos, a Fertő tó Fertőrákosnál 21 fokos, a Tiszató pedig Tiszafürednél 23 fokos. Eddig úgy néz ki, hogy ez a 20-23 fok megvan már most június eleje közepe felé. És hogy kicsit nemzetközi vizekre is menjünk, a Balti tenger jelenleg Rügennél 15 fokos, az még egy kicsit hidegen hangzik. Az Adriai tenger Barinál 22 fokos, és ahogy nézem, mindenhol máshol is 22-23, Dubrovniknál és Splitnél is például 23 fokos. A földközi tenger Malagánál 20 fokos, Valenciánál pedig 23. Ahol a legmagasabb értéken mérik, az pedig Antalya, Törökország, ott 25 fokot mértek. Hogy kicsit délebbre is menjünk, Tunisnál és Algírnél is 23, illetve 22 fokot mértek a földközi tengernél, a fekete tengernél pedig 20-22 fokot tudunk mérni, Burgásznál 22, Konstancánál pedig csak 20 fok. A vörös tenger a legmelegebb, Akabánál 25 fokos, Hugradánál pedig 26 fokot is mérhetünk. Én jelenleg úgy vagyok vele, hogy a 20 fok a levegőben esne a legjobban, nem biztos, hogy a vízben, ehelyett közel 30 fok is van a napon. Meleg nyarunk lesz, úgy érzem. És hogy megnézzük az óceánokat is, az Atlanti óceánnál Brestnél 14 fokot mérünk, Biarritznál 19-et, ez a legmelegebb, Portónál mindössze 15 fokot, Lisszabonnál 17-et, és hogyha kicsit lejjebb megyünk még délre, akkor Fárónál és Gibraltárnál is 19-19 fok vár bennünket jelenleg az Atlanti óceánnál. De hogy még egyszer elmondjam, hogy itt a környékünkön Dunaújvárosban 22, Bajánál pedig 23 fokot mérnek a Dunánál, akinek ma lenne kedve lemenni és fürdeni egy kicsit, ezek már nem olyan rettentően hidegek. És még ki tudja, mennyire fog felmelegedni a nyár folyamán. Zenében pedig nem sokára jön Clean Bandit és Anna Maritova, Cry Baby.

0: folytatjuk a Fox FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most vissza a Paks FM slágereihez.

0: neked verünk!
1: A hatos főúton Tolna település közelében kijavítják a burkolat hibákat. A 127-es és a 128-as kilométer között útszűkület, rövid időre félpályás útlezárás okozó munkagépet kell kikerülni. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunavecse és Apostak között, a 72-es és a 77-es kilométer között, Solt belterületén a 86-os kilométernél, Baján a 159-es kilométer és a 62-es kilométernél. Útszűkület időszakosan félpályás korlátozás zavarja a forgalmat. A 61-es főúton Pincei közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a fél útpályát felbontották. Balesetről nem számol be az Útinform a környékünkön, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után folytatjuk a zenével All We Got Robin Schulz-tól. Robin Schulz, német DJ, senkinek nem kell bemutatni, és akivel a közös zenét írta az Alvigátot, az a svéd Kido 2020-ban megjelent világslágerét hallhatjuk. Ez a sláger hetekig vezette a rádiós játszási listákat Európa szerte, és a mai napig pörög a bulikban is. Így a hírek után jön Robin Schulz és Kido közöse az Alvigát.
0: Hamarabb visszatérünk! Mint hogy végig haraszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
4: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A holland kormány megtiltaná, hogy 16 év alatti gyermekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta az NL Times hírportál, adta hírül az MTI. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten, írja az MTI. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. Emlékeztetett rá, a Magyar Állam kincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. Gárdai Ádám vehette át első ízben a Paksi önkormányzat által nemrég alapított összetartozásért díjat. A díjátadóra a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett június 4-i ünnepségen került sor a Paksi Dunaparton. Gárdai Ádám rádiónknak úgy fogalmazott, hogy bár ő lett nevesítve, de ezt a díjat a családjával együtt érte el.
6: Ezt mint ilyen családi díj kapta a Gárdai család, tehát édesapámmal együtt lettem nevesítve, de ezt együtt értük el.
5: A határon túli magyarokkal való kapcsolattartást neki is, és édesapjának, Gárdai Györgynek is szívügye, folytatta Gárdai Ádám.
6: Ez édesapámnak és nekem is egy szívügyem, hogy a határon túli magyarokkal tartsuk a kapcsolatot elsősorban. Persze voltunk Reinhardshofenben is annak idején, tehát ott is a Stengerpali bácsival, aki a kapcsolattartója volt, beindítója volt ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, gyakran találkoztunk vele, de elsősorban a magyarok lakta testvérvárosok és a határon túli magyarok sorsa mindig is fontos szempont volt nekünk.
5: Az összetartozásért díjjal Paksváros képviselőtestülete azon személyek munkásságát ismeri el, akik nagyban hozzájárultak a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához. A Gárdai család ebben élen jár, hiszen a város több testvérvárosi kapcsolata is az általuk szervezett Gastro Blues Fesztiválhoz kötődik.
6: A legelső szoros kapcsolat inkább Galántával alakult ki, és 98-ban a fesztivál alkalmával kötötte a két város a testvérvárosi szerződést, és utána rá, ugye náluk az a szokás Galántán, hogy 10 évente megújítják ezt a szerződést, 20 évre rá ugyanúgy a fesztivál alkalmával történt ez a megújítás az evangélikus templomba, a templomi koncertek előtt, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és hát Zentával is a fesztivál alatt történt jóval később már ez a testvérvárosi kapcsolatnak a beiktatása.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most
1: 16 óra 4 perc van, továbbra is a Paksfm. Szerda délután van, játszom a jobbnál jobb zenéket, és ebben az órában ráfordulunk egy kicsit a sportra, hiszen közelgőben van a 2026-os futball világbajnokság, és egy érdekesség, hogy idén a labdát már kicsit megbuherálják, így rengeteg szenzorral ellátva nagyon pontos adatokat tudunk meg majd róla, erre fogok kitérni, illetve egy kis összesítőt, hogy mit is várhatunk az idei VB-től. Zenében pedig, ahogy ígértem, jön a német DJ-től és a svéd énekestől, Robin Schulztól is Kidótól az All We Got.
0: És most egy újabb óra a Paksefem slágereivel.
3: Paksefem.

0: It's Miley Cyrus.
1: Spokes FM.
2: A te rádiód.
3: If

0: Tom Green entől szólt a Shadowboxing. És hát muszáj a futballról is beszélnünk, hiszen a hétvégén elrajtol a futball VB, a 2026-os, amit idén három ország rendez meg, Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó. És egy gyors futball technológiai érdekesség a futball világából, hogy ezen a világbajnokságon egy olyan úgynevezett okos labdát használnak majd, amelynek belsejében érzékelő dolgozik. Ez a szenzor másodpercenként több száz adatot rögzít a labda mozgásáról és az érintésekről. A rendszer mesterséges intelligenciával együtt segítheti a játékvezetőket a vitás helyzeteknél, például a lesek vagy az alig észrevehető labda érintések megítélésében. Erről hosszabban a mai tudományos műsorban hallhattok, én csak annyit fűznék hozzá, hogy néha, amikor a meccseket nézem, én magam ki vagyok a vartól, mert néha úgy érzem, hogy nem akkor és nem úgy használják, mint ahogy kéne. Nyilván én nem tudom, hogy hogyan kéne, de az biztos, hogy nem folyamatosan úgy használják, ahogy azt az emberek elvárják. Van, hogy hozzányúlnak, van, hogy nem nyúlnak hozzá, és mi nézők a tévé másik oldalán sose tudjuk, hogy mikor és miért nem használták. Ezért szeretem, például Amerikában pont már régebben bevezették azt a rendszert az NFL-ben, illetve az NBA-ben is, de az összes magasabb ligás sport eseményeken, hogy a bírónak meg kell indokolnia egy-egy kérdéses ítéletet, így mikrofonon keresztül hangszórókon át tudatva a nézőkkel, hogy egyes döntések miért vannak. Szerintem ez lenne a következő, hogyha már a VAR, vagyis a videóbírót bevezettük, és most még a labdát is megbuheráljuk, azzal együtt, hogy még pontosabban megmondjuk, hogy les volt-e, gól volt-e, vagy szabálytalanságot látunk-e. Most hallgassuk meg, hogy mit hallhatunk a mai tudomány állása mai műsorában.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Ki gondolná, hogy tudományos magazinunkban még az idei futballvilágbajnoksággal is tudunk foglalkozni. Így lesz, ugyanis az idei futball VB-t okos labdával játsszák, hogy a labda belsejében elrejtett szenzor mire képes. El fogom árulni. A botok által generált internetes forgalom már meghaladta az emberekét, hogy ez mit jelent, azt hiszem sejtjük, erről is szó lesz, mint ahogy arról is, hogy megkerült a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja. Diákok találtak meg tulajdonképpen csínytevés kapcsán egy 1800 éves luxusvillát, a saját, egyébként Rómában található középiskolájuk alatt, és irodai robotot terveztek, amely megszemélyesíti a mesterséges intelligenciát, hogy hogy néz ki ez a robot, és miben segítheti a munkánkat, azt is elárulom majd. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi Amerikában, erről is szó lesz, és a jövő ablakáról is, amely sötétít, de energiát is képes tárolni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

Charlie Puthoz Hold az Attention. Holnap este csütörtökön 9 órakor pedig Mexikó-Dél-Afrika mérkőzése kezdetét veszi a 23. labdarúgó világbajnokság. A történelem első három országos VB-je 48 csapattal és 104 mérkőzéssel dönt meg minden eddigi rekordot. A favorit Spanyolország és Franciaország, miközben Messi és Ronaldo a végső búcsúra készülhetnek. Az észak-amerikai kontinensen rendezik meg az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában a 39 napon át tartó szupertorna már a kezdőrugás pillanatában sporttörténelmet ír. Ez lesz az első olyan világbajnokság, amelyet három ország közösen lát vendégül, és amely az eddigi 32 csapat helyett 48 nemzet válogatja csap össze a trófeáért. Ezért a bővítés miatt 64-ről radikálisan 104 mérkőzésre emelkedik a meccsek száma. Szakértők szerint borítékolható, hogy megdől a 2022-es katari VB 172 gólos csúcsa, az 1994-es amerikai VB történelmi 3,58 millió fős nézőszám rekordja is. A dél-amerikai kontinenst a VB selejtezőkön bukdácsoló, de a Carlo Ancelotti Neymar dúóval feltámadó Brazília, valamint a címvédő Argentina képviseli az elitben. Az argentinoknál minden szem a 8-szoros aranylabdás Lionel Messire szegeződik, aki egyedül futballcipője alapján az utolsó tangójára, azaz búcsú bajnokságára készül. A 48 csapatot 12 darab 4 csapatos csoportba sorsolták, a csoportok első két helyezettje mellett a 8 legjobb harmadik helyezet is tovább jut az egyenes kieséses szakaszba. Ez a szakasz a megnövekedett létszám miatt egy teljesen új körrel a legjobb 32 között bővül, így a döntőbe jutó csapatoknak a korábbi 7 helyet már 8 mérkőzést kell ellejátszaniuk a végső győzelemig. A július 19-i VB döntőt a New York-i MetLife stadionban rendezik meg 82.500 néző előtt. Zenében pedig mindjárt jön Zara Larsson és a Midnight Sun.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

Per Tanktól szólt, és Becky Hilltől a Sing It Back 2017-ből, a következő órát pedig David Guetta és a One Republic közöse kezdi meg az I Don't Wanna Wait.

szám dallam az Ozone egykori óriási Eurodance slágerén, a Dragon's Teeth Din Teeth, vagy ahogy sokan ismerik, a Numa Numa dalon alapszik, a fülbe mászó vokálért, a One Republic frontembere Ryan Tedder felel. A 17 órás hírek után őket hallhatjuk, jön az I Don't Wanna Wait, David Guetta és a One Republic közösében.

0: FM slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem tud támogatást ígérni az Eugen Tomák vezette bukaresti szakértői kormány beiktatásához, mondta Kelemen Hunor kedden, miután a miniszterelnök jelölttel egyeztettek az RMDS bukaresti székházában. Az RMDS elnöke az MTI-nek azt mondta, nem lát érveket arra, miért kellene megszavaznia az RMDS-nek egy olyan kormányt, amiben nincs benne, olyanokkal összefogva, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyben az RMDS benne volt. Csak nem 400 karmester jelentkezett 5 kontinens 61 országából a Solti Nemzetközi Karmester versenyre, amely a MIPA rendezésében valósul meg október 1-e és 10-e között. A háromfordulós megméretetés előválogatója jelenleg is zajlik, a mindent eldöntő októberi finálé és a gála koncert pedig a közönség számára is nyitott. Szent Iváni alkalmából június 23-án programot szervez Sárszentlőrinc község önkormányzata, adta hírül a település a közösségi oldalán. A rendezvény 17 órakor veszi kezdetét, és a gyógynövény konyhától a tűzcsiholás praktikáin keresztül az önismereti programokig változatos előadások várják az érdeklődőket. Emellett ingyenes tárlatvezetés indul a Petőfi Múzeumban, és Szabó Dávid koncertjét is meghallgathatják az esemény résztvevői. A rendezvény eső esetén elmarad.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Mozgás éjszakáját rendeznek június 12-én Simontornyán. Boros Györgyi, a Simontornyai Önkormányzat munkatársa rádiónknak elmondta, hogy a hivatal célja évek óta az, hogy mozgásra ösztönözze a helyieket.
7: Hát most már néhány éve nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat arra, hogy különféle mozgásos programokat szervezen itt Simontornyán. Ugye tavaly már volt a Vártolvári futás, idén ezt kibővítettük a hegyháttúrával, és most ez már az idén a harmadik olyan programunk, amivel egy kicsit szeretnénk megmozgatni Simontornya lakosságát, és az Aktív Magyarország, valamint a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének együttműködésével tudjuk ezt az eseményt, ezt a rendezvényt megszervezni.
6: Egyre nagyobb az érdeklődés a sportos programokra Simontornyán, folytatta Boros Györgyi.
7: Most már országosan is elmondható, hogy egyre népszerűbbek a mindenféle természettel kapcsolatos sportok, a túrázás, a kerékpározás, a futás. Az a tapasztalat, hogy a tavalyi évben is már számosan megjelentek ezeken az eseményeken, és az idén is nagy az érdeklődés. Úgyhogy bízunk benne, hogy sokakat meg tudunk mozgatni.
6: A Simontornyai Mozgás éjszakája június 12-én 18 órakor kezdődik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
8: 17 óra után járunk, ez a Paks FM. A következő órában megnézzük az időjárás, milyen lesz a holnapi nap folyamán, illetve hogy Horvátország hogyan és milyen új technológiával csalogatja magához a turistákat. Zenében pedig jöjjön David Guetta és a One Republic-tól az I Don't Wanna Wait.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Csütörtökön kezdetben még keleten várható többfelé eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől itt is felszakadozik a felhőzet, a fátyol és a gomoly felők mellett országszerte kisüt több-kevesebb időre a nap. Elszórtan kisebb eső, zápor még keleten, északkeleten és nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. Északkeleten zivatar is lehet. Sokfelé élénk erős a Dunántúl, északi felén néhol viharos lesz az északnyugati szél, hajnalban 10 és 19, napközben 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely.

Magna Cum Laudator szólt, hogy gyerünk tavasz 2018-ból, nálunk most nyár van, így én egy kis horvát nyaralásra buzdítok mindenkit, és azt nézzük meg, hogy a nyaralás előtt és közben már online ellenőrizni lehet, hogy Horvátországban milyen a strandok vízminősége. A szakemberek összesen 1170 vízmintát elemeztek, amelyek döntő többsége megfelel a szigorú előírásoknak. A vizsgált helyszínek közül 1138 kapott kiváló minősítést, további 23 strand jó besorolást ért el, míg 6 fürdőhely megfelelő minősítést szerzett. A digitális térkép jóval többet kínál egyszerű vízminőségi jelentésnél. Elérhetőek a tenger aktuális hőmérsékletre vonatkozó adatai, valamint a szélerősségét és irányát bemutató információk is. A rendszer a víz sótartalmáról szintén tájékoztatást ad. Nagyon hasznos tud lenni ez, főleg a víz hőmérséklete, illetve a szél ereje, a víz minősége meg nem utolsó sor, de lehet, hogy nem is gondolunk bele, hogy milyen vízben fürdünk, amikor esetleg egy-egy tóba, tengerbe vagy folyó vízbe fürdünk. A horvátok már erre is gondoltak, így már meg tudjuk nézni, hogy milyen minősítést kapnak ezek a strandok Horvátországban, az Adriai tengerparton. Most pedig jöjjön Sonic Foderától a Think About It.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
4: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
5: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
4: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
6: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok.

Be Mine, Offenbachtól szólt, és ez egy remek zárás, én búcsúzom is. Strasser Ádnert hallottátok az elmúlt 4 órában, és holnap ugyan ekkor jövök, és hozom a jó hangulatot. Mindenkinek további kellemes szerda estét kívánok, és jó rádiózást! Sziasztok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A holland kormány megtiltaná, hogy 16 év alatti gyermekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta az NL Times hírportál, adta hírül az MTI. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, írja az MTI. A Központi Statisztikai Hivatal elemzői enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra, azonban áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, emellett az uniós összehasonlítási célokra kalkulált úgynevezett harmonizált fogyasztói árindex 2,6%-osról 2,3%-osra esett vissza, jelentette kedden a hivatal. 8 év után idén megújul a Zöldfa és a Sebestyén utca. Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, hogy a Sárgödör tér és az evangélikus temető miatt nagy forgalmú utcákról van szó.
4: Volt délután 16:30 a Városházán egy lakossági fórum a Zöldfa utca és a Sebestyén utca felújításáról. Ugye úgy volt, hogy mintha ezt már egyszer átéltük volna, hiszen átéltük egyszer, 2018 decemberében volt lakossági fórum. A kettővel ezelőtti önkormányzat ígérte meg az utca felújítását. Ugye ez faltól falig felújítás, nagyon rossz állapotú mindkét utca, sokan járnak arra Sárgödör térre, aki megy az evangélikus temetőbe, szintén arra jár, ott parkol, tehát van itt nagyon nagy forgalom. Volt lakossági fórum, fönn van, meg lehet nézni, elkészültek a tervek, megígérték, hogy legkésőbb 2000, az akkori önkormányzat, hogy 2019 végén kezdődik a beruházás. Hát csak 2019 őszén volt választás, és ugye ennek a körzetnek én lettem a képviselője. És én a jogfolytonosságban hiszek, tehát ha valami jó dolog, mindegy, hogy ki kezdte el, azt folytatni kell. Én, mint a körzet képviselője, 5 éven keresztül javasoltam minden évben a költségvetésbe, pénz is volt rá, lett volna rá, és a Paksi Deák Ferenc Egyesület, a PDF frakciója is javasolta, hogy ez az utcafelújítások történjenek meg. 5 éven keresztül a Fidesz-KDNP többség blokkolta mégis, pedig ugye ők kezdték el, tehát ők ajánlották, tehát most mi ezt megvalósítjuk, 7-8 évvel később, mert most arra van pénzünk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem tud támogatást ígérni az Eugen Tomák vezette bukaresti szakértői kormány beiktatásához, mondta Kelemen Hunor kedden, miután a miniszterelnök jelölttel egyeztettek az RMDS bukaresti székházában. Az RMDS elnöke az MTI-nek azt mondta, nem lát érveket arra, miért kellene megszavaznia az RMDS-nek egy olyan kormányt, amiben nincs benne, olyanokkal összefogva, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyben az RMDS benne volt. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten, írja az MTI. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. Emlékeztetett rá, a Magyar Állam kincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. Gárdai Ádám vehette át első ízben a Paksi önkormányzat által nemrég alapított összetartozásért díjat. A díjátadóra a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett június 4-i ünnepségen került sor a Paksi Dunaparton. Gárdai Ádám rádiónknak úgy fogalmazott, hogy bár ő lett nevesítve, de ezt a díjat a családjával együtt érte el.
3: Ezt mint ilyen családi díj kapta a Gárdai család, tehát édesapámmal együtt élettem nevesítve, de ezt együtt értük el.
2: A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás neki is, és édesapjának, Gárdai Györgynek is szívügye, folytatta Gárdai Ádám.
3: Ez édesapámnak és nekem is egy szívügyem, hogy a határon túli magyarokkal tartsuk a kapcsolatot elsősorban. Persze voltunk Reinhardshofenben is annak idején, tehát ott is a Stengerpali bácsival, aki a kapcsolattartója volt, beindítója volt ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, gyakran találkoztunk vele, de elsősorban a magyarok lakta testvérvárosok és a határon túli magyarok sorsa mindig is fontos szempont volt nekünk.
2: Az összetartozásért díjjal Paksváros képviselőtestülete azon személyek munkásságát ismeri el, akik nagyban hozzájárultak a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához. A Gárdai család ebben élen jár, hiszen a város több testvérvárosi kapcsolata is az általuk szervezett Gastro Blues Fesztiválhoz kötődik.
3: A legelső szoros kapcsolat inkább Galántával alakult ki, és 98-ban a fesztivál alkalmával kötötte a két város a testvérvárosi szerződést, és utána rá, ugye náluk az a szokás Galántán, hogy 10 évente megújítják ezt a szerződést, 20 évre rá ugyanúgy a fesztivál alkalmával történt ez a megújítás az evangélikus templomban, a templomi koncertek előtt, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és hát Zentával is a fesztivál alatt történt jóval később már ez a testvérvárosi kapcsolatnak a beiktatása.
2: Szent Iváni alkalmából június 23-án programot szervez Sárszentlőrinc község önkormányzata, adta hírül a település a közösségi oldalán. A rendezvény 17 órakor veszi kezdetét, és a gyógynövény konyhától a tűzcsiholás praktikáin keresztül az önismereti programokig változatos előadások várják az érdeklődőket. Emellett ingyenes tárlatvezetés indul a Petőfi Múzeumban, és Szabó Dávid koncertjét is meghallgathatják az esemény résztvevői. A rendezvény eső esetén elmarad.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A holland kormány megtiltaná, hogy 16 év alatti gyermekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta az NL Times hírportál, adta hírül az MTI. A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. Csak nem 400 karmester jelentkezett 5 kontinens 61 országából a Solti Nemzetközi Karmester versenyre, amely a MIPA rendezésében valósul meg október 1-e és 10-e között. A háromfordulós megméretetés előválogatója jelenleg is zajlik, a mindent eldöntő októberi finálé és a gála koncert pedig a közönség számára is nyitott. 8 év után idén megújul a Zöldfa és a Sebestyén utca. Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, hogy a Sárgödör tér és az evangélikus temető miatt nagy forgalmú utcákról van szó.
2: Volt délután 16:30 a Városházán egy lakossági fórum a Zöldfa utca és a Sebestyén utca felújításáról. Ugye úgy volt, hogy mintha ezt már egyszer átéltük volna, hiszen átéltük egyszer, 2018 decemberében volt lakossági fórum. A 2-vel ezelőtti önkormányzat ígérte meg az utca felújítását. Ugye ez faltól falig felújítás, nagyon rossz állapotú mindkét utca, sokan járnak arra Sárgödör térre, aki megy az evangélikus temetőbe, szintén arra jár, ott parkol, tehát van itt nagyon nagy forgalom. Volt lakossági fórum, fönn van, meg lehet nézni, elkészültek a tervek, megígérték, hogy legkésőbb 2000, az akkori önkormányzat, hogy 2019 végén kezdődik a beruházás. Hát csak 2019 őszén volt választás, és ugye ennek a körzetnek én lettem a képviselője. És én a jogfolytonosságban hiszek, tehát ha valami jó dolog, mindegy, hogy ki kezdte el, azt folytatni kell. Én, mint a körzet képviselője, 5 éven keresztül javasoltam minden évben a költségvetésbe, pénz is volt rá, lett volna rá, és a Paksi Deák Ferenc Egyesület, a PDF frakciója is javasolta, hogy ez az utcafelújítások történjenek meg. 5 éven keresztül a Fidesz-KDNP többség blokkolta mégis, pedig ugye ők kezdték el, tehát ők ajánlották, tehát most mi ezt megvalósítjuk, 7-8 évvel később, mert most arra van pénzünk.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Mozgás éjszakáját rendeznek június 12-én Simontornyán. Boros Györgyi, a simontornyai önkormányzat munkatársa rádiónknak elmondta, hogy a hivatal célja évek óta az, hogy mozgásra ösztönözze a helyieket.
3: Hát most már néhány éve nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat arra, hogy különféle mozgásos programokat szervezzen itt Simontornyán. Ugye tavaly már volt a Vártólvárig futás, idén ezt kibővítettük a hegyháttúrával, és most ez már az idén a harmadik olyan programunk, amivel egy kicsit szeretnénk megmozgatni Simontornya lakosságát, és az Aktív Magyarország, valamint a Szabadidős Sportesemény Szervezők Országos Szövetségének együttműködésével tudjuk ezt az eseményt, ezt a rendezvényt megszervezni.
1: Egyre nagyobb az érdeklődés a sportos programokra Simontornyán, folytatta Boros Györgyi.
3: Most már országosan is elmondható, hogy egyre népszerűbbek a mindenféle természettel kapcsolatos sportok, a túrázás, a kerékpározás, a futás. Az a tapasztalat, hogy a tavalyi évben is már számosan megjelentek ezeken az eseményeken, és az idén is nagy az érdeklődés. Úgyhogy bízunk benne, hogy sokakat meg tudunk mozgatni.
1: A simontornyai mozgás éjszakája június 12-én 18 órakor kezdődik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a Paks FM.

0: Pax FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy mindenki felkészült a tudomány világának friss híreire, melyek között ott lesz a mai napon a futballvilágbajnokság is, mert hogy az idei futball VB-t már okos labdával játsszák, hogy milyen szenzor van elrejtve a labdában, és mire képes, arról mindenképpen szót ejtünk. De a jövő ablakáról is, amely egyszerre fog sötétíteni és energiát tárolni, ez is egy érdekes téma, erről is szó lesz, valamint arról a kutató műholdról, amely megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált. Ez a kutató műhold egyébként fontos tudományos szerepet töltött be, hogy milyen munkát végzett, azt is el fogom mondani. Diákok tulajdonképpen egy csínytevés kapcsán megtaláltak egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskola alatt. Erről is szó lesz, és arról a vadonatúj irodai kis robotról, amely a jövőben állítólag az íróasztalunkon fog állni, és konkrétan megszemélyesíti az AI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát. Egy 2025-ös esetre is vissza fogunk tekinteni, amikor megugrott a megbetegedések, illetve mérgezések száma, miután az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi minisztere azt ajánlotta, hogy a kanyaró járvány kellős közepén a vitamint és csukahal olajat fogyasszanak a betegek, de extrém orvosi hírrel is jövök majd magazinunk legvégén, mert hogy császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, szintén Amerikában. A gorillákon végzett császármetszés egyébként rendkívül ritka, világszerte kevesebb, mint egy tucat ilyen műtétről lehet tudni. És amivel kezdünk, a kezdő témánk, szintén az internetről, illetve a mesterséges intelligenciáról szól, ugyanis fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Ott tartunk, hogy az internet történetében először a botok által generált forgalom meghaladta az emberekét, ezt állítja legalábbis Matthew Prince, a Cloudflare nevű technológiai vállalat vezérigazgatója, aki ezt a fordulatot egyébként eredetileg 2027-re várta. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mindez mit jelent. Tehát a cég adatai szerint a botok és az emberek által generált webes forgalom aránya már egyértelműen az előbbiek javára billen, 57,5% szemben 42,5%-kal, vagyis az internet elsődleges felhasználóit, az embereket felváltották a mesterséges intelligencia ágensek. A vállalat szerint ezek a mesterséges intelligencia ágensek az interneten olyan feladatokat végeznek, mint például termékoldalak ellenőrzése, árak összehasonlítása, több lépésből álló online feladatok elvégzése, például repülőjáratok összehasonlítása, webes tartalmak lekérdezése és indexelése. Mindez tehát már nem keresőmotorok, hanem a mesterséges intelligencia végzi, így használjuk, mint egy személyi asszisztensként tehát a mesterséges intelligenciát ételrendeléshez vagy ügyfélszolgálati feladatok ellátásához. Egyébként a vállalat elemzéséből az is kiderül, hogy országonként a bontás elég érdekesen alakul. A legnagyobb botforgalom a Gibraltár szigetről érkezik, 92,1%, ezt követi Szingapúr 76,4%-kal, majd Irán 76,4%-kal. Míg ezek közül néhány helyen a népességhez viszonyítva sok adatközpont és tárhely szolgáltató található, Irán botjainak magas aránya inkább a VPN-ek intenzív használatából, valamint az automatizált adatgyűjtő és megkerülő eszközökből származhat.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja, amelynek óriási szerepe volt tudományos kutatásokban. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, előtte viszont ránézünk a jövő ablakára, illetve ablak üvegére, a növények fény hasznosítására hasonlító módszerrel sötétítő és energiát tároló ablak készülhet. A jövő ablakai így nem csak árnyékot adhatnak majd, hanem energiát is gyűjthetnek. Egy finn kutatás most megmutatta, hogyan lehetne ezt egyetlen egy vékony anyaggal elérni, írja a PCV+. A finnországi Turkui Egyetem kutatója Zahin Kondrekár fejlesztett olyan polimerfilmet, amely elektromos hatásra megváltoztatja a színét, közben pedig töltést is képes tárolni. A technológia még kutatási fázisban van, de egyszer akár olyan okos ablakokhoz vezethet, amelyek tehát energiát is gyűjtenek. Zahin Kondrekár doktori munkájában porfirin alapú polimerfilmeket készített, ezek egyszerre mutatnak elektromatikus viselkedést és energiatároló képességet. Az elektromatikus anyagok elektromos hatásra változtatják a színüket, az energiát

0: és is gyűjthetne. Ez persze még nem azt jelenti, hogy az ablak kiváltaná a napelemeket, inkább azt, hogy az épület burkolatok újabb aktív, energiagazdálkodásban résztvevő elemmé válhatnának. A technológia ugyanakkor még nem tartott, hogy hamarosan ilyen ablakot lehessen rendelni egy lakásfelújításhoz. A kutatás jelenleg anyagfejlesztési szinten áll, viszont ilyesmi lehet a jövő ablaka. Ha már kinéztünk az ablakon, tekintsünk egy kicsit távolabbra, és nézzük meg, hogy mi történt azzal a kutató műholddal, amely megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált. A NASA 2014. szeptemberében állította Mars körüli pályára a MAVEN nevű kutató műholdját, amely a Mars körüli keringése során a szokott módon eltűnt a bolygó mögött, ám amikor újra felbukkant, már elérhetetlen volt. Ezzel véget ért több mint 10 éves küldetése, melynek során a bolygó légkörének fokozatos elszökését vizsgálta. A küldetés egyik legfontosabb eredménye annak bizonyítása volt, hogy a napkitörések és más erős naptevékenységi események jelentősen felgyorsítják ezt a folyamatot. Ezen kívül a MAVEN számos jelentős felfedezést tett küldetése során, segített azonosítani többféle marsi sarkifényt, és hozzájárult ahhoz, hogy a Perseverance nevű marsjáró elsőként örökíthessen meg szabad szemmel is látható aurórát a bolygó felszínéről. Az űrszonda kimutatta azt is, hogy a 2018-as globális porvihar jelentősen növelte a vízvesztességet, összekapcsolva a porviharokat a marsi éghajlattal és az egykor létezett óceánok eltűnésével. A tudományos munka mellett a MAVEN fontos kommunikációs közvetítő szerepet is betöltött, hiszen adatokat továbbított a Föld és a marsi küldetések között, bár az összes adatkapcsolatnak csupán mintegy 8%-át kezelte, a Marsról érkező adatmennyiség közel 18%-át továbbította a NASA szerint. Az űrszonda elvesztése ezért nem csak tudományos, hanem érzelmi veszteség is a küldetés csapata számára.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Pax FM.
1: Pax FM.
0: Pax FM.
2: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Sokszor nem is gondolnánk, hogy milyen területeket tudunk érinteni tudományos műsorunkban. Például talán nem gondolnánk, hogy még a futball világbajnokságról is tudunk beszélni tudományos szempontból. Az idei futball

0: Világbajnokságról van szó, igen, azt ugyanis idén már okos labdával játsszák, méghozzá mesterséges intelligenciát és beépített szenzort használó okos labdával. Ezzel a hírrel folytatjuk mindjárt, de előtte nézzünk rá egy másikra is, ugyanis diákok találtak meg egy 1800 éves luxus villát egy római középiskolában. Állítólag magában az iskolában már évek óta keringtek történetek arról, hogy a torna terem padlója alatt titokzatos szobák rejtőznek, és kiderült, hogy valóban így van, ugyanis több diák titokban lemerészkedett az iskola alatti járatokba, ahol egy ókori építmény maradványaira bukkantak. A diákok szóltak a tanáraiknak a különös föld alatti helyiségekről, ezt követően a régészek egy nagy és fényűző, a Krisztus utáni második századból származó római házat tártak fel Rómában, egyébként a Kolosseum közelében, írja a Covid. A régészek az ügy kapcsán úgy nyilatkoztak, hogy a környék különösen fontos a római történelem szempontjából, ugyanis ezen a környéken éltek olyan híres személyek, mint például Marcus Tullius Cicero, író és filozófus, Pompeius Magnus hadvezér, vagy Augustus császár is, mielőtt császár lett, akkor ugye még Octavianus néven ismerték. A terület azonban kevéssé feltárt, mert az ókori rétegek fölé az évszázadok során sűrű, modern város épült. Az ásatások eredményeit egyébként május végén mutatták be, és arról is nyilatkoztak a régészek, hogy szerintük az egyébként közismert, Rómában ismert Umbrius család egyik tagjának tulajdona lehetett a villa. No, de lépjünk át Olaszországból egyenesen az amerikai kontinensre, a 2026-os labdarúgó világbajnokságra, amely a 23. világbajnoksága sorban az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi meg 16 városban, de hogy miért fontos nekünk tudományos szempontból az idei világbajnokság? Nos, a labda miatt, ugyanis a futball világbajnokságot mesterséges intelligenciát és beépített szenzort használó okos labdával játsszák, melynek neve is van, Trionda, így hívják a VB labdát, és valóban okos labdáról van szó. Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről, a Trionda belsejében lévő szenzor 500 Hz-en működő mozgásérzékelő chip. Ez a chip a stadionban elhelyezett érzékelőkkel dolgozik együtt, a rendszer pedig minden pillanatban követi a labda mozgását. A Trionda képes adatokat rögzíteni, akár másodpercenként 500 alkalommal is, elképesztő, azaz rendkívül pontos információkat ad a játék minden mozzanatáról. Ezen kívül adatgyűjtő platformként is működik, valós időben továbbítva adatokat a rendszernek. Ez egyrészt segíti a játékvezetőket a vitás helyzetekben, például a lesek megítélésében, a nézőknek pedig részletes statisztikákat nyújt, például a lövések erősségéről, sebességéről vagy a labda pályájáról. A labda egyébként 4 panelből álló szerkezete mélyen kialakított varrásokkal készül, ezek segítik a labda repülés közbeni stabilitását, illetve biztosítják, hogy a légellenállás egyenletesen oszoljon el, ami kiszámíthatóbb és stabilabb röppályát eredményez. Egyébként az idei futballvilágbajnokságon 48 csapat vesz részt, rekordhosszúságú lesz, hiszen 39 napig tart majd, a döntő július 19-én New Jersey-ben lesz, és akárkinek is tetszenek szurkolni, a labdára tessék úgy tekinteni, hogy még tudományos szempontból is megvizsgáltuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk, ki az, aki íróasztalnál dolgozik. Az íróasztalán van számítógép, illetve monitor vagy laptop. Akkor biztos van legalább egy mobiltelefon is mindig az asztalon, esetleg hangszórók, esetleg még ott fekszik az asztalon egy tablet is, milyen is előfordul, nem csak informatikusoknál, és ki tudja még hány számos kütyüre lehet szükség egy irodai munka kapcsán, sőt, nem csak irodai munka kapcsán. Nos, hozok egy újabb kütyüt, mint érdekességet, illetve tulajdonképpen egy vadonatúj találványt, amelyet az egyik neves, többek között laptop gyártó hozott létre, egy irodai robotot, amely tulajdonképpen olyan, mintha életre kelne vele a ChatGPT. No, lássuk, hogy miről van szó. A HVG tudományos rovata egyébként úgy ír erről a kis mini robotról, hogy olyan, mintha összeállt volna a Pixar, a rajzfilm stúdió és a Microsoft, hogy közösen tervezzenek egy mini Wall-E-t az irodánkba. Mindenkinek megvan, igaz? A Wall-E című egyébként 2008-as számítógépes animációs film, amelynek főhőse a Wall-E nevű kis robot. Erről a bizonyos irodai robotról, amelyet az asztalon, az íróasztalon lehet elhelyezni, láttam fényképet, azért nem úgy néz ki, mint Wall-E, de mondjuk ehhez lehet hasonlítani. Képzeljük el, hogy miközben dolgozunk, az asztalon lévő kis robot folyamatosan szemmel tart bennünket, de azért, hogy segítse a munkánkat. Ezt a kis asztali robotot az idei barcelonai mobilvilágkongresszuson mutatták be. A gyártó koncepciója egy projektorral ellátott asztali robot volt, amelyik térbeli számítási kísérletté alakítja a mindennapos irodai feladatokat. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is tud ez a bizonyos, egyébként mesterséges intelligenciát életre keltő robot. A gyártó szerint, mivel a legtöbb AI asszisztens egyelőre csak egy láthatatlan szoftver, ezért azt próbálták ki, hogy mi történik akkor, ha a mesterséges intelligencia tárgyiasul, azaz csetablak helyett fizikai tárgy lesz az asztalon, teljesen új szintre emelve az intelligens asszisztensek koncepcióját. Ez az asztali kis robot, amelynek AI Workmate egyébként a neve, jelen van, figyel, reagál, mozog és visszanéz. Egyébként nagyon ötletesen állították össze, illetve hozták létre. Egy kicsit hangszóróra hasonlít, de van egy LCD kijelzője, egy alacsony felbontású animált számlappal is rendelkezik, és ez változtatja a bot arc kifejezését, miközben figyel, feldolgoz, vagy éppen tétlen, néha képzeletbeli kávét kortyogat, vagy egy lebegő kezet pihentet szintetikus állán. A kijelző tehát nem az adatok megjelenítésére szolgál, hanem az érzelmek illúziójának keltésére. No, de nézzük, hogy mit tud még ez a kis asztali robot. A képernyő mögött processzor, memória, beépített projektor, valamint dokumentumszkennelést és gesztusvezérlést támogató kamerák vannak elbújtatva. A vetítőrendszer a robot egyik legkülönlegesebb tulajdonsága, ugyanis dokumentumokat és képeket vagy prezentációkat képes sugározni az asztalra vagy a közeli falra. Ezen kívül pedig, ha valaki mondjuk egy adattáblázattal dolgozik, a kis robot automatikusan javasolhat releváns elemzéseket vagy vizualizációkat, emellett képes bizonyos feladatok automatikus elvégzésére is, így például dokumentumok írására, információkeresésre, prezentációk és jelentések készítésére, szóval így néz ki az a kis asztali robot, amelyet mind AI, vagyis mesterséges intelligencia asszisztenst mutattak be az idei barcelóniai mobilvilágkongresszuson.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megugrott a megbetegedések száma, miután Kennedy miniszter a kanyaró kapcsán nyilatkozott. Az Egyesült Államok egészségügyi minisztere a Texasban kirobbant kanyaró járvány kellős közepén A-vitamint és csukahal olajat ajánlott a betegeknek. Most viszont kiderült, hogy ez nem csak a Google keresések számát dobta meg, hanem a mérgezési központok esetszámát is, írja a 24.hu tudományos rovata. Az oltás ellenes vélemények térnyerése évek óta érezteti a hatását világszerte, különösen az Egyesült Államokban. 2025-ben például több mint 2200 igazolt kanyarós esetet és 48 járványkitörést regisztráltak. A jelenlegi trendek alapján pedig az látszik, hogy 2026-ban akár még rosszabb számok is jöhetnek. Ebben pedig kiemelt felelőssége lehet Robert F. Kennedy egészségügyi miniszternek és stábjának, ezt állítja legalábbis az IFL Science egy friss kutatás alapján. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mi történt 2025 elején a Texasban kitört kanyaró járvány közepette, amely végül egyébként 762 esettel tetőzött. Az egészségügyi miniszter véleménycikket írt a Fox News-ra, amelyben azt állította, hogy az A-vitamin, szó szerint idézem, jelentősen csökkentheti a kanyaró okozta halálozást. Ezt az állítást egyébként mások is megismételték a kormányzaton belül és kívül, köztük Susan Humphries orvos is, aki a világ leghallgatottabb podcastjében, a The Joe Rogan Experience című műsorban beszélt erről. Ez azért óriási probléma, mert az A-vitamin nem engedélyezett és nem is ajánlott módja a kanyaró megelőzésének. Néha ugyan szerepel kórházi kezelési protokollokban olyan gyerekeknél, akik már nagyon betegek, de csak klinikai felügyelet mellett. Otthoni kezelésként nem ajánlott, éppen ezért az amerikai orvosok egy része felhívást tett közzé, jelezve, hogy tévedést híresztelnek, hiszen az A-vitamin túladagolás hosszú távon máj és vesekkárosodást is okozhat. Egyébként a Massachusetts-i Bostoni Gyermekkórház csapata egy kutatás részeként elemezte a Google keresési trendjeit 2025. január 1 és június 1-e között az A-vitamin, a kanyaró és a csukamájolaj keresési kifejezésekre vonatkozóan. A kutatás részeként úgy találták, hogy az összes felsorolt kifejezés iránti érdeklődés február 26-án elkezdett megemelkedni, és március 5-én, illetve 22-én érte el a csúcsot, ez pedig direkt összefüggést mutatott a kormányzati tisztségviselők és közszereplők nyilatkozataival. Ami pedig a mérgezéseket illeti, a megnövekedett érdeklődés pontosan egybeesett az amerikai mérgezési központok A-vitamin expozícióról szóló jelentések számának növekedésével. Hamarosan tudományos magazinunk végéhez érünk, és egy kicsit kedvesebb témával folytatjuk. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, a kicsi egy amerikai állatkertben jött világra, a beavatkozásban az állatorvosok mellett szülészek is részt vettek. Hogy miért érdekes ez az ügy, illetve miért volt fontos a gorilla bébinek a megszületése, azzal folytatjuk hamarosan. Egyébként az állatorvoslásban rutinszerűen alkalmaznak császármetszést, akár kutyáknál, macskáknál vagy más kisállatoknál is, ha a természetes szülés elakad. No, de hogy hogyan volt a gorilla baby sztori? Mindjárt folytatjuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, ezt a hírt ígértem magazinunk legvégére. A kicsi egy amerikai állatkertben jött világra, a beavatkozásban az állatorvosok mellett szülészek is részt vettek. A Seattle Belly Woodland Park Zoo egyébként 126 éve létezik, de ez alatt a 126 év alatt először született császármetszéssel gorilla bébi a helyszínen. A ritka beavatkozáson tehát emberi szülészek is segítkeztek. Egyébként a világra jött kölyök egy 2,5 kg-os hím gorilla bébi lett. Az anyát úgy hívják, hogy Olimpia, egy nyugati síkvidéki gorilla. A nyugati gorilla ezen alfaja súlyosan veszélyeztetett. Az elmúlt 20-25 évben természetes állományuk több mint 60%-kal csökkent az orvadászat és különböző betegségek miatt, ezért minden megszülető utód különösen fontos a faj fennmaradása szempontjából, írja a National Geographic. És hogy miért volt szükség császármetszésre, a vemhesség alatt végzett rutinvizsgálatok során az ultrahang problémát jelzett Olimpiánál, az állatorvosok altatásban részletesebb vizsgálatot végeztek, amely során megállapították, hogy a szülés nem halad megfelelően, és a kölyök természetes úton valószínűleg nem tud világra jönni. Bár az állatoknál végzett császármetszés rutinszerű, például kutyáknál vagy macskáknál, illetve egyéb kisállatoknál, a gorillákon végzett császármetszés rendkívül ritka. Világszerte kevesebb, mint egy tucat ilyen műtétről lehet tudni. Az altatás önmagában is kockázatos lehet főemlősök esetében, ezért az operációt tapasztalt állatorvosok és önkéntes szülész nőgyógyászok közreműködésével hajtották tehát végre. Egyébként a császármetszést vezető orvos Tim Storm szerint a sikerhez az állatkert gondozói is nagyban hozzájárultak, mivel korábban megtanították Olimpiát arra, hogy önként vegyen részt az ultrahangvizsgálatokon. Egy szóval jól sült el a világ talán 13. gorillán végzett császármetszése, és ezzel a hírrel tudományos magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Szó volt arról, hogy megugrott a megbetegedések száma, miután az Egyesült Államok egészségügyi minisztere a kanyarók kapcsán az A-vitamin szedését javasolta. Bemutattam azt az AI asszisztenst, amely kis robotként az íróasztalunkról tudja, illetve tudná segíteni a munkánkat. De szó volt az idei futballvilágbajnokságról is, amelynek a labdája egy okos labda, amely mesterséges intelligenciát és beépített szenzort is használ, hogyha nézzük a VB-nek a meccseit, akkor jusson eszünkbe. A Trionda nevű labda, mert hogy ez a VB labdának a neve, egyébként a spanyol három hullám kifejezése utal a Trionda szó, és a tornát rendező három országra reflektál, színezése és mintázata is a három rendező országot idézi, a piros juharleveles mint a Kanadára, a zöld sas Mexikóra, a kék csillagok az Egyesült Államokra mutat, de az okoslabdának a legfőbb tulajdonsága, hogy a belsejében el van rejtve egy szenzor, amely együtt dolgozik a stadionban elhelyezett érzékelőkkel, és másodpercenként akár 500 alkalommal is képes adatokat rögzíteni. A VB labda tudományos kielemzése mellett szó volt arról is, hogy diákok találtak meg egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskola alatt, megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja, ezzel is foglalkoztunk, illetve a jövő ablaküvegével is, amely egyszerre sötétít, mégis energiát tárolna. És arról is szó volt, hogy az internet történetében most fordult elő először, hogy a botok által generált forgalom meghaladta az embereket. Sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Én további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem tud támogatást ígérni az Eugen Tomák vezette bukaresti szakértői kormány beiktatásához, mondta Kelemen Hunor kedden, miután a miniszterelnök jelölttel egyeztettek az RMDS bukaresti székházában. Az RMDS elnöke az MTI-nek azt mondta, nem lát érveket arra, miért kellene megszavaznia az RMDS-nek egy olyan kormányt, amiben nincs benne, olyanokkal összefogva, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyben az RMDS benne volt. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, írja az MTI. A Központi Statisztikai Hivatal elemzői enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra, azonban áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, emellett az uniós összehasonlítási célokra kalkulált úgynevezett harmonizált fogyasztói árindex 2,6%-osról 2,3%-osra esett vissza, jelentette kedden a hivatal. Gárdai Ádám vehette át első ízben a Paksi Önkormányzat által nemrég alapított összetartozásért díjat. A díjátadóra a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett június 4-i ünnepségen került sor a Paksi Dunaparton. Gárdai Ádám rádiónknak úgy fogalmazott, hogy bár ő lett nevesítve, de ezt a díjat a családjával együtt érte el.
2: Ezt mint ilyen családi díj kapta a Gárdai család, tehát édesapámmal együtt én lettem nevesítve, de ezt együtt értük el.
1: A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás neki is és édesapjának, Gárdai Györgynek is szívügye, folytatta Gárdai Ádám.
2: Ez édesapámnak és nekem is egy szívügyem, hogy a határon túli magyarokkal tartsuk a kapcsolatot elsősorban. Persze voltunk Reinhardshofenben is annak idején, tehát ott is a Stengerpali bácsival, aki a kapcsolattartója volt, beindítója volt ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, gyakran találkoztunk vele, de elsősorban a magyarok lakta testvérvárosok és a határon túli magyarok sorsa mindig is fontos szempont volt nekünk.
1: Az összetartozásért díjjal Paksváros képviselőtestülete azon személyek munkásságát ismeri el, akik nagyban hozzájárultak a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához. A Gárdai család ebben élen jár, hiszen a város több testvérvárosi kapcsolata is az általuk szervezett Gastro Blues Fesztiválhoz kötődik.
2: A legelső szoros kapcsolat inkább Galántával alakult ki, és 98-ban a fesztivál alkalmával kötötte a két város a testvérvárosi szerződést, és utána rá, ugye náluk az a szokás Galánta, hogy 10 évente megújítják ezt a szerződést, 20 évre rá ugyanúgy a fesztivál alkalmával történt ez a megújítás az evangélikus templomba, a templomi koncertek előtt, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és hát Zentával is a fesztivál alatt történt jóval később már ez a testvérvárosi kapcsolatnak a beiktatása.
1: Június 26-án és 27-én rendezik meg Alsónyéken a Sárközi Bográcsos Fesztivált, amely gazdag kulturális és zenei programokkal várja az érdeklődőket. Pénteken többek között Hevesi Tamás és zenekara, valamint olyan rocklegendák, mint Viki Dálgyula, Rudán Dzsó, Kalapács József és Varga Miklós koncertje szórakoztatja a közönséget. Szombaton kézműves termelői piac, folklór műsorok, főzőverseny, valamint Nóter Méri és Gáspár Laci fellépései színesítik a programot. A rendezvény ingyenesen látogatható.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A holland kormány megtiltaná, hogy 16 év alatti gyermekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában, írta az NL Times hírportál, adta hírül az MTI. A kabinet szerint a gyerekek profit szerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten, írja az MTI. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. Emlékeztetett rá, a Magyar Állam kincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. Gárdai Ádám vehette át első ízben a paksi önkormányzat által nemrég alapított összetartozásért díjat. A díjátadóra a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett június 4-e ünnepségen került sor a paksi Dunaparton. Gárdai Ádám rádiónknak úgy fogalmazott, hogy bár ő lett nevesítve, de ezt a díjat a családjával együtt érte el.
2: Ezt mint ilyen családi díj kapta a gárdai család, tehát édesapámmal együtt én lettem nevesítve, de ezt együtt értük el.
1: A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás neki is, és édesapjának, Gárdai Györgynek is szívügye, folytatta Gárdai Ádám.
2: Ez édesapámnak és nekem is egy szívügyem, hogy a határon túli magyarokkal tartsuk a kapcsolatot elsősorban. Persze voltunk Reinhardshofenben is annak idején, tehát ott is a Stengerpali bácsival, aki a kapcsolattartója volt, beindítója volt ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, gyakran találkoztunk vele, de elsősorban a magyarok lakta testvérvárosok és a határon túli magyarok sorsa mindig is fontos szempont volt nekünk.
1: Az összetartozásért díjjal Paksváros képviselőtestülete azon személyek munkásságát ismeri el, akik nagyban hozzájárultak a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához. A gárdai család ebben élen jár, hiszen a város több testvérvárosi kapcsolata is az általuk szervezett Gastro Blues Fesztiválhoz kötődik.
2: A legelső szoros kapcsolat inkább Galántával alakult ki, és 98-ban a fesztivál alkalmával kötötte a két város a testvérvárosi szerződést, és utána rá, ugye náluk az a szokás Galántán, hogy 10 évente megújítják ezt a szerződést, 20 évre rá ugyanúgy a fesztivál alkalmával történt ez a megújítás az evangélikus templomba, a templomi koncertek előtt, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és hát Zentával is a fesztivál alatt történt jóval később már ez a testvérvárosi kapcsolatnak a beiktatása.
1: 8 év után idén megújul a Zöldfa és a Sebestyén utca. Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, hogy a Sárgödör tér és az evangélikus temető miatt nagy forgalmú utcákról van szó.
3: Volt délután 4:30 a Városházán egy lakossági fórum a Zöldfa utca és a Sebestyén utca felújításáról. Ugye úgy volt, hogy mintha ezt már egyszer átéltük volna, hiszen átéltük egyszer, 2018 decemberében volt lakossági fórum. A 2-vel ezelőtti önkormányzat ígérte meg az utca felújítását. Ugye ez faltól falig felújítás, nagyon rossz állapotú mindkét utca, sokan járnak arra Sárgödör térre, aki megy az evangélikus temetőbe, szintén arra jár, ott parkol, tehát van itt nagyon nagy forgalom. Volt lakossági fórum, fönn van, meg lehet nézni, elkészültek a tervek, megígérték, hogy legkésőbb 2000, az akkori önkormányzat, hogy 2019 végén kezdődik a beruházás. Hát csak 2019 őszén volt választás, és ugye ennek a körzetnek én lettem a képviselője. És én a jogfolytonosságba hiszek, tehát ha valami jó dolog, mindegy, hogy ki kezdte el, azt folytatni kell. Én, mint a körzet képviselője, 5 éven keresztül javasoltam minden évben a költségvetésbe, pénz is volt rá, lett volna rá, és a Paksi Deák Ferenc Egyesület, a PDF frakciója is javasolta, hogy ez az utcafelújítások történjenek meg. 5 éven keresztül a Fidesz-KDNP többség blokkolta mégis, pedig ugye ők kezdték el, tehát ők ajánlották, tehát most mi ezt megvalósítjuk, 7-8 évvel később, mert most arra van pénzünk.
1: A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Harcon június 25-én dél és 2 óra között, adta hírül közösségi oldalán Harckösség önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Faluház Vörös Marti utca 7 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: összekött. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Nyakunkon a hétvégi Top 50, és már is mutatom, hogy milyen dalokra számíthattok. Hát egyelőre itt hirtelen csak kettőt tudok felmutatni, a többit mindenképpen hallgassátok meg majd szombat délután. Taylor Swift Open Light dala biztosan itt lesz. Kamrád évek óta szállítja a jobbnál jobb dalokat, meghozta az újdonságot is, ez a Hug Yourself. Ha kíváncsi vagy a trendekre és a Paks FM legkedveltebb dalaira, akkor várlak téged is szombat délután 3-kor.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombat

0: Max FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolná, hogy tudományos magazinunkban még az idei futballvilágbajnoksággal is tudunk foglalkozni. Így lesz, ugyanis az idei futball VB-t okos labdával játsszák, hogy a labda belsejében elrejtett szenzor mire képes. El fogom árulni. A botok által generált internetes forgalom már meghaladta az emberekét, hogy ez mit jelent, azt hiszem sejtjük, erről is szó lesz, mint ahogy arról is, hogy megkerült a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja. Diákok találtak meg tulajdonképpen csínytevés kapcsán egy 1800 éves luxusvillát, a saját, egyébként Rómában található középiskolájuk alatt, és irodai robotot terveztek, amely megszemélyesíti a mesterséges intelligenciát, hogy hogy néz ki ez a robot, és miben segítheti a munkánkat, azt is elárulom majd. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi Amerikában, erről is szó lesz, és a jövő ablakáról is, amely sötétít, de energiát is képes tárolni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország!

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

0: FM.
1: What's up, it's Halsey.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Paks FM.
3: Paks FM.
0: Összeköt.
3: Összeköt.